legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

Somogy a fogaidat, érzem a vállalom. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbe fulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszan tartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kiváló kedd reggelt, július 28-án 6 óra múlt 4 perccel. Pikpak, eltelt az a hétfő és már itt a folytatás. Nyomjuk meg ezt is. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézzünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ehhez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban indulj!

0: Kiváló kedreggelt, ez az Antics reggel, 6 óra múlt, 11-12 perccel július 28-án, kedden, és mielőtt belevágnánk bármibe is, lessük meg mai időjárásunkat, hogyha az internet is úgy kívánja. Jelenleg jó idő van egyébként itt Szekszárdon, olyan 18 fok környékén járunk, és ma még elviselhető lesz a hőség, 30 fok környékén alakul majd a maximum, az égen egy darab felhőt nem látunk majd, úgyhogy a napsütésé lesz a főszerep, emiatt pedig az UV-sugárzásra oda kell majd figyelni 11 és 15 óra között, de lehet, hogy még tovább tart majd a magas UV-sugárzás, úgyhogy egy nyári ruha igazából divat tippünk, ezt a mait még élvezzük ki, mert holnaptól már érkezik a kánikula, 34-35 fok is lehet, a hétvégén pedig aztán már 40-et is súroljuk majd. Ennek én örülök a legjobban. Aztán nézzünk még rá az orvos meteorológiára gyorsan, mert hogy kedden az észak-nyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél. Ezzel párhuzamosan pedig a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Na hát, ma mindenből kijut. Fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. Úgyhogy ma ilyen, tényleg ilyen mindenféle frontunk van. 30 fok napsütés, talán ez lenne a lényeg. És akkor lássuk a világot. Csak nem 800 hallgató nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karra. A részletekről most professzor dr. Habil Szécsi Gábor dékánt hallja, hogyha minden igaz.
1: Idén minden korábbi rekordot megdöntött PTK-PTK a felvett hallgatók számát illetően. Örömteli tény, hogy a hazai felsőoktatásban is érzékelhető növekedési ütemet is meghaladta a PTK-PTK eredménye, ami annyit jelent magyarul, hogy a képzéseinkre, főképpen a pedagógus képzéseinkre, de egy igaz a társadalomtudományi és az agrár képzésekre is, érvényes a képlet, hogy a hazai átlagnál is jelentősebb növekedést tudtunk elkönyvelni. Ami különösen örömteli tény, hogy a hagyományosan is kelendő pedagógus képzés mellett társadalomtudományi képzéseink is nagyon populárisak voltak a jelentkezők körében. Dupla annyira jelentkezték az idén egyébként társadalomtudományi képzésekre tavaly. A legnépszerűbb képzésünk továbbra is a gyógypedagógus képzés, de emellett örülök annak, hogy a hagyományos pedagógus képzési portfólió is kelendő, tehát az óvodapedagógus tanítóképzésre is sokan jelentkeznek, mind levelező, mind nappali tagozatban. És még egy nagyon fontos tény, hogy a mennyiségi növekedés korán sem ment a minőség rovására, ugyanis igen magas átlagpontokat produkáltak a hallgatók, különösképpen egyébként a gyógypedagógus képzésen, de örömteli tény, hogy más képzési területeken is nagyon-nagyon jó képességű, tehetséges hallgatókat tudunk felvenni, tehát nem csak sokan vannak, de tehetségesek és kiváló eredményekkel is jönnek a felsőoktatásba. Ez reménykeltő, és nagyon bízom abban, hogy ez a trend fenntarthatóvá válik a jövőben is. Mindkét képzőhelyünkön és mindkét munkarendben, tehát levelezős és nappali tagozaton egyébként.
0: Na hát gratulálunk a hallgatóknak, és akkor mindent bele, és köszönjük a dékánnak, hogy megosztotta velünk az információkat. Ennyi fért bele, úgyhogy kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd, előbb még zenélünk. Tartson velünk!
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.
3: No fighting, shit.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után. Ez az Antrics reggel, és mivel július 28-a van, az azt jelenti, hogy ma Szabolcs ünnepelhet. Ha minden igaz. És így is van. A Szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unoka öccsének és egyben utódjának, a második magyar nagy fejedelemnek a neve volt. Jelentése nyest. Hát jó, így vagyunk, sok-sok boldogságot Szabolcsnak, Botonnak, Laurának, Viktornak, Szerénának, Adának, meg mindenkinek, nagyon sokan vannak ma is, zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 6.30-kor ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 28-a születei. Például olyan híres neves emberek, mint Jacques Piccard, svájci tengerkutató, aki elsőként merült 11 kilométeres mélységbe, ezért pedig a mélység Kolumbuszának is hívják. Vagy Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, aki hát a saját nagyapjáról mintázva megalkotta Garfieldot, a macskát, mind ismerjük talán. Aztán ma ünnepelhet Elizabeth Berkley, amerikai színésznő, akinek híres, bár vitatott alakítása a Showgirls főszerepe. Aztán Jacobi Sherricks, amerikai zenész, a Papa Roach frontembere, szintén ma ünnepelhet Harry Kane angol labdarúgóval karöltve. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Zenélünk olyan négyenet, és felcsapjuk a kalendáriumot. Úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Kiváló kedreget 6.40-kor, július 28-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot. Ahogyan ígértem, 1851-ben e napon elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. Ezt Julius Berkovsky készítette Oroszországban. Nem sokára pedig ismét lesz napfogyatkozás, augusztus 12-ére ígérik, hazánkból is valami látható lesz majd belőle, ha minden igaz. Aztán menjünk tovább, 1863-ban e napon megrendezték az első magyarországi országos dalár ünnepét a soproni dalfüzér rendezésében Sopronban. A rendezvényen körülbelül 600 énekes vett részt, és ez egy jelentős mozzanat a hazai dalár mozgalom kibontakozása és intézményesülése szempontjából. Ilyen is volt. Aztán 1867-ben mondjuk együtt az osztrák-magyar monarchia hivatalos megalakulása zajlott, amikor Ferenc József, Ausztria császára és Magyarország királya aláírásával szentesíti a Habsburg birodalom és a Magyar Királyság között létrejött kiegyezés törvényeit és rendelkezéseit. Ismerjük, tudjuk, megtanultuk. Aztán 1910-ben Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgó ekére. Ez egy nagy dolog volt, talán még ma is az, nem tudom. 1914-ben pedig, ezt is mondhatjuk igazából együtt, az osztrák-magyar monarchia hadat üzen Szerbiának, ezzel pedig megkezdődik az első világháború. Úgy bizony, nagy kár érte. Szóval nagyjából ennyit a múltról, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

again. Ez az Antrics, reggel 10 perc múlva 7 óra lesz, hogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mai napon feltámad az oroszlánban a vadászó ösztön, és még az sem érdekli, hogy kapcsolatban van. Lelke ingataggá válik. Legyen azonban óvatos, ne bántsa meg azt, aki mégiscsak a legközelebb áll a szívéhez. A szűz igazán kedvező napokat élhet most meg, azonban a mértékletességgel, vagy pontosabban fogalmazva, a mértéktelenséggel lehetnek problémái. Így van ez a táplálkozás terén is. Ha fogyókúrázni akar, akkor azért, ha nem, akkor meg éppen azért. Mind a kettőt túlzásba viheti. Nem szégyen, ha módosítania kell a terveit, mert a partnere képtelen az alkalmazkodás.

0: dühösnek mutatkozik, azzal megriaszthat másokat. Ha a nyilas pillanatnyilag magányos, akkor a mai reggelre felkelve ezt az állapotot már igazán tűrhetetlennek fogja tartani. Jól teszi, ha minden követ megmozgat, hogy ezen változtasson. Ha van családja, mozgassa meg őket is, ne féljen a meleg nyártól, sőt, inkább használja ki azt. A bak számára egyhangúnak és unalmasnak ígérkezik ez a nap, pedig az időjárás is az évszaknak megfelelően forró még mindig. A lelke azonban, mintha egy hóval borított hegycsúcs lenne. Fagyos és zárkózott. Na hát így készüljön, akkor a vízöntővel folytatjuk, de előbb meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

5 perc múlva 7 óra lesz, július 28-án kedden, ez az Antrit reggel, folytassuk a horoszkópot, a bakkal megvoltunk, olyan, mint egy hegycsúcs, így van. A vízöntő mindegy azt érezte, hogy bármibe is kezd, nem sikerül, ráadásul az elmúlt évek hibáin való rágódással tölti a napját, a kesergéssel, múltbanézéssel nem megy semmire, emelkedjen ki, ne hagyja, hogy belefulladjon a saját múltjába. A mai napon valami elkezdődhet, ami más, mint amit eddig tett, vagy

0: ahogyan eddig élt. A kedvese valósággal a tenyerén hordozza a halakat, de most ez a kényeztetés sokkal inkább fárasztja, mint sem örömmel tölti el. Úgy érzi ugyanis, hogy mindezt csak azért teszi a partnere, hogy valamiképpen megkötözze önt, hogy ezzel korlátozza a szabadságát. Hát igen, az baj, mert ön talán valaki másra vágyna. Sajnos, még ha a kos szabadságon lenne is, akkor sem pihenhet. Ha más nem, az otthonában végzendő sürgős feladatok nem hagyják nyugodni. Ha lehet, mégiscsak inkább délelőtre sűrítse a teendőket, hogy délután végre kikapcsolódhasson. A kedvese valami nagyon jó programajánlat találhat elő, kár lenne kihagynia. A bikának ma végre módja van arra, hogy édes kettesben töltse a napot a szerelmével. Ha ez már régen fordult elő, mert családjuk van, vagy mert folyton társasági életet éltek, akkor ez most meglehetősen zavarba ejtő is lehet. Talán eleinte nem is tudja, mit kezdhet ezzel a párossággal, de ami a pezsgő életük után, magányosságnak is tűnhet. Az ikrek a nyári időszakban kissé elereztheti magát, és nem is szabad mindaddig visszatérni a régi kerékvágásba, amíg meg nem értette a szabadság napjainak üzenetét. A zene és a tánc most segíthet önnek abban, hogy levesse a gátlásokat és állarcokat, és végre magára találjon. A rák többnyire nagyon is utál egyedül lenni, a mai napon mégis valahogy kívánja a magányt. Ne is csodálkozzon, hát ha mindenkivel összeveszik. Ha ön nem is, a lelke érzi az elzárkózás igényét. Ez a nap ilyen, kissé szomorkás, de holnapra minden bánat elszáll majd. Na hát akkor így készüljön már a jó szerencsét, órák végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk, hogy mit tesznek az egészségükért, és mi az, amit kötelezővé tennének mindenki számára azért, hogy az egészségüket óvják. Úgyhogy igen, mert nagyjából ennyit lehet erről mondani, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig ezzel folytatjuk, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 Három ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedreggelt, ez az Antrit reggel július 28-án, 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünk. Tudjam, azt a műsorelemünk, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mit tesznek az egészségükért, és mi az, amit kötelezővé tennének mindenki számára ez ügyben. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kellemes kedreggelt 10 perccel 7 óra után, július 28-án, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja? Azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy mit tesznek az egészségükért, és hogy mi az, amit kötelezővé tennének mindenki számára ez ügyben. Mindezt onnan jön, hogy ma van a hepatitis világnapja.
1: Ja, jó, tehát, hogy nem feltétlen a étkezésre gondolunk, hanem úgy általában, úgy globálisan az egészségünk.
0: Mert hogy ugye minden évben július 28-án tartják a WHO kezdeményezésére a hepatitis világnapját. Célja nyilvánvalóan a fertőző mággyulladás veszélyeinek, valamint a szűrés és a megelőzés fontosságának tudatosítása, és akkor gondoltam, hogy akkor az egészség megőrzésének fontosságáról beszéljünk egy picit.
1: Talán ez az oltás inkább akkor merülhet fel itthon Magyarországon, ha mondjuk külföldre utazunk, nem? Aztán lehet, hogy rosszul tudom, tehát hogy lehet, hogy van olyan, aki csak így magától gondol egyet, és elmegyek, és akkor ettől függetlenül beoltatom magam.
0: Vagy olyan munkakörben dolgozik.
1: Vagy olyan munkakörben, vagy esetleg családban volt, vagy találkozhatottok el, de hogy talán ez nem tartozik azok közé, amire úgy azt mondja, mondjuk, mint egy influenza volt. Például.
0: Hát talán annyira nem.
1: Talán annyira nem.
0: De aztán lehet, hogy nem ártana, ki tudja. No de, kezdjük meg a napi ötöst Gizivel.
1: Gizi a legjobban úgy tud kikapcsolni, ha fut vagy túrázik a természetben.
0: Na, ő vajon mit tesz?
2: Hát, hogyha hepatitis világnap, akkor azért mindenféleképpen ezzel kapcsolatos felvilágosítások már általános iskolás kortól. Azért ennek van ugye ABC verziója, ha jól tudom, és mindegyik nagyon súlyos fokig el tud terjedni. Szerintem alapvető, de ezt talán nagyon sokszor, nagyon sok helyen mondják, a kézmosás, a tiszta víz, a tiszta étel. Ami már egy kicsit kényesebb téma, és nehéz talán arról beszélni, hogy nincs közös tű, borotva, fogkefe, ahol azért testedvekkel, vérrel való átáramlást veszélyeztetjük, van az intim védekezést, erről is mindig nagyon óvatosan beszélünk. Szerintem ez mindegyik nagyon fontos, és tök jó lenne, hogyha ez már ilyen alapvetően beépülne a mindennapjainkba, és tényleg minél szélesebb körben, még a nagyon, nem tudom, nehéz élethelyzetben levőknél is jó lenne, hogyha ez valahogy így tudna terjedni. És hát azért ne felejtsük el, hogy valaki oltás ellenes, valaki oltáspárti, de azért nem tudom, tehát én azért a hepatitisnél én saját gyerekeimet tekintve is oltáspárti voltam, sőt én felnőtt fejjel én magam is beadtam ebben a derekamat, és hát van azért egy olyan kockázati tényező, ami csodás helyekre való elutazással mondjuk veszélyeztetett terület, hát sajnos én ezekre a helyekre nem utaztam még el, lehet, hogy nem is fogok soha, de nyilván aki ilyen helyre megy, azért én úgy gondolom, hogy ha kicsit is körültekintő, azért utána olvas, hogy itt ezek ajánlatosak, ezek a védőoltások. Ebben az esetben talán már gondolandó.
0: Na hát köszönjük Gizinek. Egyébként utána néztem, a hepatitis B elleni védőoltás kötelező itt vannak az iskolás korúak számára.
1: De akkor ezt nemrég vezethették be talán, vagy azt nem tudjuk, de hogy ez így, de aztán ki tudja, lehet, hogy így nem tűnt fel nekem. De egyébként, amit mond Gizi, hogy egy ilyen általános higiénia, vagy egy általános védekezés, ami nemtől kortól és életkörülményektől függetlenül lenne. Mondjuk én azt tenném kötelezővé. És ez be mondjuk legyen benne.
0: És hogy?
1: Hát jó, hát az a megvalósításon még nem gondolkodtam. Csak ugye, hogy mit, ugye azt is kérdezted, hogy mit tennénk kötelező. Nyilván ebben benne lenne egy elméleti, tehát nyilván egy gyakorlati felvilágosítás, és ehhez mondjuk eszközök kellenének, olyan támogatók, vagy egy olyan háttércsapat mondjuk, aki azt mondja, hogy felkerekedek, és ide, és ide, és ide, és mindenhova elmegyek, és tájékoztatok.
0: Mondjuk lehet, hogy többet érne, hogyha elmagyaráznák mondjuk a diákoknak azt, hogy miért mossanak kezet, mert mi lesz akkor, hogyha mondjuk nem mosnak kezet elégszer, vagy mit tudom én, tehát elmagyaráznák, hogy mik a következményei, ahelyett, hogy meg van mondva, hogy mossák kezet ebéd előtt.
1: Például. Vagy valamilyen szemléletes, nem tudom, példán keresztül bemutatni, hogy milyen következményei lehetnek, ha nem, és...
0: Igen, ezt mondom.
1: Hát ez ilyen egy olyas, ezt mondjuk oktatásba beépíteni, azt gondolom a keráltás is, sőt, már óvodától is olyan eszközökkel, ami itt mondjuk ez a korosztály megérti.
0: Így van, ez jó lenne, folytassuk Anitával gyorsan.
1: Anita, szenvedélye, fotózás.
0: Ó, oh, csak így, oké, okay. Hallgassuk.
3: Hát az egészségemet próbálom megőrizni, bár van azért egy betegségem, ami később derült ki, és jó lett volna, hogyha már én a megelőzésen és a prevención gondolkodom annak idején, úgyhogy én nagyon ezt hangsúlyoznám, hogy a prevenció nagyon fontos lenne mindig. Nem csak betegségek, hanem mondjuk balesetek és bármilyen társadalmi probléma esetén. Én erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnék a prevencióra.
0: Na, prevenció.
1: Hát valószínűleg a prevenció már fontosabb alapvetően, mint a gyógyítás, de azt gondolom, hogy ez az oktatás, vagy az edukálás is a prevenció része lehet.
0: Hogyne.
1: Mindenképpen.
0: Egyértelműen. Így van, csak az egészség is olyan, tudod, hogy alapvetőnek veszi az ember, tehát amíg mit, hogy nem lukad ki a fogad, addig belefér, hogy nem mosol fogad két
1: tehát
0: napig.
1: Tehát addig nem próbáljuk addig megelőzni, amíg nem történik
0: így,
1: baj.
0: Így van, addig nem érzed a súlyát.
1: Igen. Hát ez,
0: hogy mi van.
1: Na, ugye igen, akkor, szerintem sokunk így működik.
0: Ugye a hiánynak van súlya, ezt szokták mondani.
1: Igen.
0: Na, köszönjük Gizinek és Anitának is, hárman vannak, még folytatjuk majd a dalok után.
4: Ez a Rádió André.

0: 7 óra múlt 22 perccel, július 28-án, kedden, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk hát mai napi ötösünket, ketten már megosztották velünk, hogy mit tesznek az egészségükért, és mi az, amit kötelezővé tennének mindenki számára, és akkor érkezzem most Gábor.
1: Gábor milyen ökember, aki szereti a szabályosságot és az igényességet?
0: Na, halljuk.
2: Manager szűrésön, no ez nem az volt, de azért egy nagy szervizet én is mögejtöttem. Szerencsére, hát jó, a my funkcióm az a maximum háromszorosa volt, szerintem nem is mérik a skálát, tehát ez full ki volt akadva, illetve a koleszterinem volt valami 9 körül, tehát az is valami extrém, hát ugye mondta is a kardiológus, ezért jól lenne egy kicsit valahogy visszávenném ezeket a sztorikat. Na most hallgattam rá. Most tartok mínusz 17 kilónál, minden második péntökön iszok, de azt hiszem ezt már mondtam, mármint alkoholt. Most egyébként pont az van, amikor ezt fölvesszük, hála jó Istennek. Én azt gondolom, hogy amit tönni kéne az egészségünkért, az az, hogy azért van egy korhoz mérten egy megfelelő súly, amit az embernek azért illenék tartani. És azt mondom, hogy plusz-minusz 10-15%, nem tudom, erre biztos van valami képlet. Én nem engedném azt, hogyha most végignézünk a Balatonparton, hogy mennyi elhízott ember van, és megnézzünk egy 70-es, 80-as évekbeli filmből, egy ötvös csöpiből, hogy ott hogy néztek ki az emberek, hát valami borzalom. Hát fel akkorák voltak, mint most. Tehát ezt az elhízást, ezt egyszerűen nem engedném meg. És én ebbe látom a problémát, valahol itt kéne változtatni, hogy ezt valahogy ellenőrizni, tűzzel vassal írtani ezt az elhízásos sztorit. Nem kell ennyit önni. Ennyi.
0: Ennyi.
1: De hogy ez az elhízás is már mondjuk gyerekkorba kezdődik, meg óvodás, meg általános iskolába, hogy táplálkozunk, de azért itt ne felejtsük el a családi hatást, mert nyilván az a meghatározó, hogy otthon a család hogy étkezik. Tehát, hogyha már étkezésről beszélünk és elhízásról, akkor mondjuk ezt a fajta prevenciót vagy edukációt, akkor azt hát az is családi szinten, tehát ott kezdeném, nem? Tehát, hogy másképp ez nem tud beépülni a mindennapokba, meg a hétköznapjainkba.
0: Hát egyrésztről ez is lehet, másrészt viszont azért ott van az, hogy csak azért se. Nem? Tehát megvan ennek a fordítottja is, amikor mondjuk egészséges étkezés van, és mozgás van, és mit tudom én, mire van mondjuk úgymond kötelezve a gyerek a családban, és amikor kikerül, akkor már csak azért se azt csinálja.
1: Vagy
0: az is megvan.
1: Vagy az, hogy jó, de most még jól vagyok. De most még nincs gond, tehát nem hiszem, mert aztán nyilván telnek múlnak az évek, aztán valahogy ez kialakul. Egyébként én is láttam ilyen régi balatoni strand felvételeket, és döbbenetes, hogy mennyire más alkatúak voltak az emberek, vagy másképp néztek ki mondjuk a mai naphoz képest. És azért az ember kimegy az utcára, és nem csak azt gondolom, hogy az idősek, ahol az elhízás jelentkezik, hanem már nagyon is fiatal korban. Vagy akár tínédzsereknél például.
0: Nyilvánvalóan ott is tetten érhető mindez. Köszönjük Gábornak is, meg gratulálunk innen is a fogyáshoz, meg az életmódváltáshoz. Ismételten zenélünk, aztán pedig folytatjuk. Maradjon velünk!
3: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Jó reggelt, egy perc múlva 7:30 lesz, július 28-án kedden. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mit tesznek az egészségükért, és mi az, amit kötelezővé tennének mindenki számára. Folytassuk gyorsan Bélával.
1: Béla kisvárosi grafikus, humorban nem ismert tréfát, virtuális kocsmáros és hobbi paraszt, aki művelgeti szőlőjét Szekszárd dombjain.
0: Na, hallgassuk akkor.
2: Hát én igyekszem egyébként egészségesen élni. Nálam már elmúltak azok az évek, amikor felelőtlenül rombolhattam az egészségemet az életmóddal, táplálkozással, italozással, vagy picafongással, mert hát ebben a korban, ahol már én vagyok, egyre inkább látszik, hogy ez egy nagyon törékeny dolog az egészség, és bizonyos kor után már egyáltalán nem evidencia. Szóval én igyekszem kerülni a káros szenvedélyeket, a cigit, a túlzott alkoholfogyasztást, rendszeresen mozgok, ha időm engedi, mondjuk napi akár 2 órában is biciklizéssel, meg hát intenzív gyaloglással, sétálással töltöm ezt a 2 órát. Aztán van egy telkem ugye a hegyen, most is ott vagyok, oda szintén mozogni járok azért, meg hát nyilván friss oxigént szívni, de bármennyire is szeretném például a egészséges táplálkozás, meg az alvás terén azért még vannak hiányosságaim. Sem a megfelelő mennyiségű alvás, sem a megfelelő mennyiségű kajabevétele nem szokott összejönni, mert valóan férfiasan. De még alvásból sajnos kevesebbet, evésből hát többet engedek meg magamnak, sajnos a kelletén.
0: Hát jó, hát enni kell.
1: Igen. De egyébként, ahogy Béla is mondja, tehát szerintem tudatosság nélkül nincs egészség. Ezt most így ki lehet mondani, nem? Mert hogy az ember tudatosan nem figyel rá, hanem csak így hagyja, hogy elmenjenek a dolgok.
0: Persze.
1: Akkor tehát, hogy tudatossággal valahogy fenntartható az egészség, de a tudatosság a testemre, a gondolataimra, az érzéseimre, tehát hogy ez az egészségfogalom, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tágfogalom, csak szeretjük, vagy szeretik az emberek kizárólag a testi részére vonatkoztatni.
0: Hát, tegnap beszéltünk a mentális egészségről,
1: igen,
0: ma
1: igen,
0: folytatjuk
1: tehát,
0: akkor
1: sok, leginkább sok, a testi. Minden összefügg, ez egy nagy halmaz, én azt gondolom, ez az egészség dolog. Vagy
0: és kérdés. Egyáltalán nem evidencia, ugye, ahogy Béla is mondta. Köszönjük neki is, végül, de nem utolsó sorban folytassuk Balázsral.
1: Balázs vegánként éli az életét, fontosak számára az állatok. Na, akkor ő biztos.
0: Volt egy elszólásom, vagy hallottad?
1: Nem.
0: Azt mondtam első sörben.
1: Ja, nem figyeltem.
0: Na, hallgassunk Balázs.
3: Hát mindig olyan kérdések, hogy mindig csak ebben az irányban tudok válaszolni. Nem fogyasztok állati tetemeket és állatok anyatejét. Például, meg azért vannak olyan egészségtelen dolgok, cukor, meg ilyenek, tehát ebből is inkább nem. Néha becsúszik egy vegán jégkrém, állam menekít cukor, áll most megeszem, de ezek ilyen extrém esetek. De most találtam egy nagyon jó jégkrémet, amiben cukor sincsen. Nem, Balázs nem mondhat be, milyen márka, tudom. És hát szoktam futogatni. Mi volt a másik? Hepatitis világnak. Remélem, nekem nincs. Egészségmegőrzés szempontjából? Szerintem valami büntetést kelljen fizetni a húsevőknek. Kötelező lenne büntetve, lenne egy ilyen persely, és ha megeszed egy ártatlan állatnak a tetemét, akkor fizetni kell. Tehát ugye egyrészt, amikor az emberek kifizetik a direkt használat ilyen szélsőséges szavakat, hogy tetem, hogy még kevésbé legyek szimpatikus. És akkor ilyen húserés büntetés, húsadót kirónám, tejadó, tojásadó, mézadó. Miért a mézzel, mi a baj, semmi baj, nem lesz a méhecskének, de hogy nem. Na majd a méhészek már telefonálnak is. Ezeket tennünk kötelező.
0: Na.
1: Balázs elkötelezett. Ő hozott egy döntést, ő ebben látja az egészségét, és ő abszolút ezt képviseli.
0: Így van. Húsadó.
1: Húsadó.
0: Tojásadó, mézadó.
1: De ő neki bevált, és neki ez működik. Egyébként ő így érzi jól magát ebben.
0: Jó neki. Hogy jól érzi magát. Reméljük, hogy jól érzi magát. És reméljük, hogy mindenki jól érzi magát. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket. Elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
7: Haló! Haló!
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
10: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon szekszelés belteszik, térségek között aszfaltoznak, a 155-ös és 161-es kilométer között a belső sávot lezárták. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányába a 13-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 143-as kilométernél útfenntartási munkákat végeznek munkaidőben, Kakas irányába egy sávot lezárnak. Ugyan itt Kakas külterületén Bonyhád irányába a 152-es és 153-as kilométer között szintén sávzárás követel figyelmet a munkálatok miatt. Még mindig a 6-os úton maradva a 142-es kilométernél úttartozékok karbantartása, javítása, cseréje zajlik, ezért mindkét irányban sáv elhúzásos terelés van érvényben.
0: Azt a mindenségét, jó sok munka van akkor most az utakon, ezekre mindenképpen figyeljen, meg arra is, hogy az M6-os autópályán ott a bátaszéki felhajtó, lehajtó környékén az 55-ösön kint vannak a rendőrök, úgyhogy tartsa be a szabályokat egyébként is, de ott akkor különösen, és jó munkát innen is a rendőröknek. Hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, amit tegnap is láttam, tehát, hogy nem látok igazából semmit, nincsen komoly forgalom, lehet menni mindenfelé, szabad a pálya, ugyanakkor tartsa be a szabályokat, vezessen óvatosan körültekintően, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
4: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei.
11: Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, 3-4-8-kor, július 28-án, kedden, ez az Antrét reggel, és ez az az időpont, amikor Vali megosztja velünk az időjárásunkat.
1: Hát aki nem szereti a hőséget meg a kánikulát, akkor az ma még élvezze ki a mai napot, mert hogy azt jósolják, hogy ma még elviselhető lesz, és kibírható lesz a meleg, a forróság, és akkor holnaptól majd eléggé dinamikusan fog emelkedni a hőmérséklet. Maximum 30 fokot jósolnak a mai napra, a felhő nem lesz az égen, csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Az UV-sugárzás viszont magas lesz 11 óra és 14 óra között. Nyugodt, csendes, elviselhető, melegségű nap lesz ez a keddi nap, és akkor hát elvileg holnaptól így beindul, és akkor egy olyan jövő csütörtökig előre láthatólag most, aztán majd meglátjuk, hogy
0: hát azért utána is lesz a 34-eket jósolnak.
1: Hát azért utána vissza, mert hát igen.
0: Ja, vissza.
1: De milyen jó lesz a 39 helyett a 34?
0: Nem lesz jó.
1: Mert aztán ezért, mert azt az 5 fokot nem érzékeljük, azt a különbséget.
0: Annyira nem, nem szoros, főleg, hogy esőt is jósolnak majd valamikor 7.-8. környékére.
1: És tegnap mekkora eső volt, meglepődtem, meg vihar.
0: Mikor?
1: Itt nem volt.
0: Hol?
1: Akkora eső volt és vihar.
0: Mikor volt?
1: Hát olyan 5 óra fele. Tényleg? Lehet, hogy csak Szekszárd egyes részeim volt. Óriási vihar és eső volt. Na,
0: érdekes. Jó, én lemaradtam róla, az biztos. Aztán akkor így készüljön, ugye nyári ruhadivat tippünk, más nem lehet. A pollen jelentés szerint a csalánfélék okozhatnak problémát, mert hogy pollen koncentrációjuk országosan közepes, magas tartományban alakul. Ez mondjuk újdonság. Aztán az orvos meteorológia szerint északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél, és ezzel párhuzamosan a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is, úgyhogy mindenből kapunk egy picikét. Fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak, úgyhogy erre is érdemes azért készülni és odafigyelni, így készüljön tehát a mára 30 fok napsütés pont. Igazából így tervezze meg a napját, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3 perc múlva lesz 8 óra július 28-án kedden, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük gyorsan, hogy mi is történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy mit tesznek az egészségükért, és mi az, amit kötelezővé tennének mindenki számára ez ügyben.
1: Azért sok minden elhangzott, a prevenciótól kezdve, ugye az elhízás kapcsán. Mindenki azért hozta egy kicsit a saját életéből a nyilván a tapasztalatokat. Az, hogy mi lenne kötelező, Gizi említette azt, hogy már akár óvodás vagy kisiskolás korban bevezetni egyfajta ilyen tájékoztatást, vagy felvilágosítást, igen. És hogy nem csak az egészséggel kapcsolatos, hanem ez a kicsit ilyen tabubb témákkal, igen. Vagy fertőző betegségek, vagy amit sok mindenről említettek, Gizi, és hát Balázs volt egyedül, aki azt mondta, hogy akkor a húst azt húsadó, mert ő abszolút ugye vegán és nem eszik húst.
0: Meg hát az állati eredetű.
1: Meg állati eredetű sem.
0: Így van. Húsadó, mi volt
1: méz, a még? Mézadó. Sem. Igen, tejadó.
0: Tojásadó.
1: Vagy tojás.
0: Nem tudom, mik voltak még. Így van. Köszönjük a napi 5-ös tagjainak a mai közreműködésüket is, elengedjük őket, és felkészülünk következő témánkra, ami úgy hangzik, hogy babasimogatókat keresnek magyar kórházakba.
1: Beszéljünk nagyon cuki
0: erről.
1: Téma.
0: Beszéljünk igen. Erről a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk néhol erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedreget, ez az Antrit reggel, július 28-án 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mai témánk pedig az, hogy babasimogatókat keresnek magyar kórházakban. Elvállalná, beszéljünk róla a 74-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kiváló kedd reggelt, 4:09 is elmúlt, már 1 perccel július 28-án. Ez az Antwit reggel, és akkor kezdjük meg mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy baba simogatókat keresnek magyar kórházakba. Egyetlen baba sem maradjon szeretet nélkül, ezzel a célra keresnek önkéntes baba simogatókat. A feladatok ugye nem az ápolás, hanem az, hogy ölbevegyék őket, ringassák, megnyugtassák azokat a csecsemőket, akiknek nincs ott a családja.
1: De én ilyet már láttam egyébként külföldi posztokban, ugye ilyen közösségi médiában posztokban, hogy ez már külföldön megy egy ideje, hogy bejárnak kórházakba, és ott azt hiszem babaringatóknak hívják, egészen, nem, vagy ez más?
0: Az más, az nemzetközi más. Gyakorlatban cuddle carers a nevük. Tehát,
1: hát az a kis ölelgetés lefordítva, meg simogatós, igen. De hogy ez vajon minden babára, aki ott van a kórházban, annak is, akinek van szülője, vagy akit mondjuk ott hagytak, vagy tartósan beteg esetleg, vagy erre így nem tér ki a
0: erre
1: cík.
0: Úgy nem tér ki. Azt mondja, idehaza jelenleg több száz egészséges csecsemő kénytelen kórházi osztályokon tölteni élete első heteit, vagy hónapjait, mert a gyermekvédelmi rendszerben nincs.
1: Akkor igen.
0: Számukra férő hely. A szakszerű orvosi ellátás mellett a legfontosabb orvosság az emberi érintés lenne, amit önkéntes babasimogatók igyekeznek megadni nekik. Ugye egy a nevet Nikék alapítvány kezdett országos toborzásba. Tehát a 24.hu-n van egy részletes cikkel.
1: Tehát azokra a babákról van szó, akit mondjuk így ott van. Hagytak, vagy nincsen hozzátartozó, és akkor így kénytelen ott maradni. Mondjuk addig, amíg gondolom, vagy befogadó otthonra tele, vagy valamilyen családhoz el tudják őket helyezni.
0: A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint aktuálisan 320 csecsemőt hagytak hátra a kórházakban, közülük 256-ot egészségügyi indok nélkül. A tárca ezért létrehozott egy új szervezetet azzal a céllal, hogy felszámolják ezt az állapotot, és minél hamarabb megoldást találjanak a gyermekek elhelyezésére. Egyes becslések szerint egyébként a valós szám ennél is magasabb lehet, és akár az ezret is elérheti azoknak a kicsiknek a száma, akik család vagy végleges gondozási hely nélkül a kórtermek falai között várakoznak.
1: És azért ezt ne felejtsük, hogy ez nem csak a babáknak jó, hanem az is, aki simogat, mert én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kölcsönös dolog, hogy nyilván annak is jó, aki simogat, meg annak is jó, akit simogatják, tehát ez ilyen oda-vissza tud működni. Hát én azonnal mennék, meg azt hiszem pár hónapig beszéltünk is róla, hogy Szexárdon is volt ilyen kezdeményezés, és majd hát olvasunk kommenteket, álltok van is, csak hogy azt hiszem, hogy akár ilyen vírusos vagy betegséges influenza hát időszakban, akkor nyilván ezt felfüggesztik, és hát én biztos, hogy mennék kapásból, nem is gondolkodnék rajta szerintem.
0: Hát annyi, hogy azért szigorú higiéniai és pszichológiai képzésen kell átesni.
1: Ja, hogy még az is, igen.
0: Hogyne, hogy megtanulják, hogy megtanulják a kötődés kialakításának fortéjait és a kórházi protokollt.
1: Megkészült bemész, és hajd, én elviszem ezt a babát. Tehát, hát ez már,
0: például.
1: Ez a, ó, de jó, és akkor én szeretném őt elvinni magammal. Biztos, igen, akkor valószínűleg ezért kapcsolódik hozzá egy ilyesfajta, hát nem tudom, előképzés vagy előképzettségnek a szükségessége, hogy hát ezt azért kezelni kell tudni. Én azt gondolom, akár érzelmileg elsősorban.
0: Az egyszer biztos. Önt kérdezzük, hogy elvállalna egy ilyesfajta pozíciót. Mit gondol erről az egészről? 74-444-444, beszéljünk róla.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antwit reggel.

0: 3 perc múlva 8:30 lesz július 28-án kedden, ez az Antrit reggel, folytassuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy babasimogatókat keresnek magyar kórházakba, azzal a céllal, hogy egyetlen baba sem maradjon szeretet nélkül. Az imént már elbeszéltük, hogy mennyi csecsemő van kórházakban, ugye 320-at hagytak hátra a minisztérium szerint, 256-ot egészségügyi indok nélkül, de hogy ez a szám akár több is lehet. Igen. És beszéltem, azt hiszem, hogy említetted az imént, hogy azért nyilvánvalóan ez a babasimogatás, ez a babáért van, de hogy nem csak a babáért,
1: hogy
0: a babasimogatónak
1: is. Igen, igen, neki is azért jót tesz ez, igen.
0: Jó lehet. A tudomány mai állása szerint egyébként a gyengéd érintés, az ölelés és a ringatás nem csupán érzelmi többlet, hanem biológiai szükséglet az újszülöttek számára. A kutatások igazolják, hogy a rendszeres bőrkontaktus, az úgynevezett kenguru módszer stabilizálja az életfunkciókat, erősíti az immunrendszert és segíti az emésztést. A gyakran ölelt csecsemők agyi fejlődése látványosan gyorsabb, a koraszülöttek pedig akár egy héttel korábban elhagyhatják az intézményt, ha rendszeresen kapnak fizikai szeretetet, írja az RTL.hu nyomán a 24.hu.
1: Hát ugye ezért is van, hogy az újszülötteket az anyuka magára köti. Van ugye ezek a kenguru, ez a baba hordozza, és szinte az egész napját úgy csinálja végig, hogy a baba rá van kötve. De megnézzük más kultúrákban is, van, hogy a nők úgy dolgoznak, hogy a hátukra van kötve a babájuk, és egyszerűen az elég az a fajta jelenlét, vagy fizikai kontaktus a gyereknek, hogy az anya pedig el tudja úgy végezni, vagy látni a mindennapi dolgait.
0: Ugye a gyakran olyan csecsemők, hogy mennyire javul az állapotuk. Igen. Ezzel szemben az érintés hiánya a hospitalizáció hosszú távú lelki és fejlődési sebeket ejthet már a legkisebbeken is.
1: Abszolút. Igen. De hát ugye ezt mondtam neked, hogy ez most a babákról beszélni, az gondolom egy felnőtt embernek ugyanúgy szüksége van arra fajta ölelésre, vagy simogatásra, vagy testi kontaktusra. Nyilván most a babák a téma, de én azt gondolom, hogy ez maga az emberi lény az, aki hát az, hogy igényli, vagy hát akkor is emberi lények maradunk, hogy oké, most kicsi vagyok, vagy nagy vagyok. Szerintem olyan nagy különbség nincs a kettő között.
0: Hát
1: de hogy nyilván itt arról van szó, hogy ahogy indul az élete, tehát ahogy a világra jön, már megkapja azt a fajta akár érzelmi támogatást, vagy egy másik emberi lénynek a jelenlétét, ami őt mondjuk segíti az első napjaiban.
0: Így van, úgyhogy ez a mai témánk. Kérdezzük önt is, hogy jelentkezne önkéntesnek, hogyha nem, akkor mit tartaná adott esetben vissza? Esetleg félne attól, hogy túlságosan kötődni kezd egy-egy babához, vagy éppenséggel bármi más? Beszéljünk róla a 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez az Antrit reggel.
2: Kezdje a napot igazi

0: Jó reggelt, 8.40-kor, július 28-án, kedden, ez az Antrit reggel, folytassuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy hát a magyar kórházak önkéntes babasimogatókat keresnek, olyan embereket, akik időt szánnak arra, hogy ölbe vegyék, ringassák és megnyugtassák azokat a csecsemőket, akiknek nincs mellettük a családjuk.
1: Egyébként arról érezzik, hogy ez mondjuk fél óra, egy óra, vagy
0: nem.
1: Hogy, tehát ennyire részletekben nem tudjuk, nem. Hogy ez most
0: de azt tudjuk,
1: mennyi
0: hogy,
1: időre szól.
0: Azt tudjuk, hogy külföldön ugye beszéltünk, ez a cuddle carers, bejárnak a kórházakba, ugye megteszik, amit meg kell, de nem csak jelen vannak, hanem beszélgetnek a kicsikkel, énekelnek nekik, különböző, nem is tudom, hogy milyen, hogy mondjam ezt, festenek. Például a kórtermekben játékokat is eszkábálnak. Egyébként Pécset is volt erről már, Pécsről is érkeztek már ilyen beszámolók cikkek az önkéntesekről. Ugye már egyrésztről ez egy szép
1: gesztus.
0: Dolog, gesztus, vagy nem tudom, hogy minek mondjam, de egyben azért elgondolkodható is, meg egy kicsit szomorú is, hogy
1: erre szükség van egyáltalán.
0: Erre egyáltalán is, hogy mennyi sok baba van a kórházakban.
1: És ugye én hoztam a kutyusokat, még hogyha nyilván ők nem is ugye a babák, de hogy ugye a kutya menje, oda meg sétáltatni, ugye lehet kimenni mondjuk a szexedi kutya menhelyre, tehát ott is van egy ilyen fajta önkénteskedés, hogy ott is egy kicsit önkéntesen kimész és gondozod a kutyust is, jó, hát most kiskutya, kisbaba, de hogy most, és tudom, kisbabákról van szó, de hogy valahol hasonló, én azt gondolom, a szándék is.
0: Na hát majd, hát ha most a telefonálunk elmondja. Jó reggelt, Rádió Antrit, élőadásban van.
2: Jó reggelt, az élőlények simogatása.
1: Jó reggelt.
2: Kutyák, gyerekek. Szóval, hogy ez a faramúci helyzet, hogy fölbeveszem, aztán rázogatom egy kicsit, ez mennyire megmutatja azt, hogy át kéne alakítani itt az örökbefogadás lehetőségét. Ugye valahol ezt akkor ismerte meg a nagy közönség, amikor egy kórházi dolgozó, korábbi kórházi dolgozó megpróbált egy ilyen csemetét, akihez érzelmi szálak fűzték örökbe fogadni, és hát a nyilvánosság bevonása nélkül szinte lehetetlen volt áthágni a útvesztőkön, amit a bürokrácia támasztott. Hogy akár ezek a zöldbevevések, többhetes kórházi egyedülfekvések, a rácsok közötti kapaszkodások megelőzhetőek lennének, ha egy kicsit rugalmasabb, vagy több időt, energiát fordítanák arra, hogy hogyan lehet ezeket a gyermekeket családba vonni. Ennek a megkönnyítését, a lehetőségét, ezen kellene munkálkodni szerintem. Nagyon lényeges. Az ember életében a szeretet nagyon lényeges. Semmivel nem pótolható, pofonokkal, vagy lecseszéssel, semmivel nem pótolható egy szeretet. Ezt gondolom.
0: Az egyszer biztos.
2: Teremtsük meg együtt a lehetőségét annak, hogy mindenkinek legyen része benne.
0: Legyen így, köszönjük. Igen,
1: köszönjük szépen a telefont. Szép napot.
0: No, hát,
1: igen, ez egy érdekes vonulata ennek a témának. Én nem emlékszem erre az ügyre, biztos, hogy volt erről szó. De hogy a filmekben lehet látni ilyeneket. Filmekben, hogy az ember akár a nővér, az ápoló, ugye, gondozza a csecsemőt, és akkor kialakul egy olyan kötődés, hogy egyszer csak fogja, és hazaviszi. És mondjuk így, jó, hát nyilván ez egy film, de hogy talán majd ebbe is lesz valami változás.
0: Meglátjuk, több ilyen történet is van, mert most nem csak az, hogy kórházi dolgozón hazaviszi, hanem egy pár próbálna egy gyereket magához venni, és akkor, hogy az milyen képzés, de erről is beszéltünk már, hogy nem tudom hány hetes képzést kell elvégezni, és a többi, és a többi, és a többi, és a többi. Nyilvánvalóan ennek is megvan a miértje.
1: Persze.
0: Meg lehet érteni valamilyen módon, csak közben nem biztos, hogy arányos azzal, hogy a helyzet mit kíván. No, de akkor zenélünk, és akkor utána rátérünk a kommentekre, mert érkeztek szép számmal a Facebook oldalunkra, úgyhogy maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel!

0: Ez az Antrics reggel 8.48-kor július 28-án, kedden folytatjuk mai témánkat, ami arról szól, hogy magyar kórházak keresnek önkéntes babasimogatókat. Feltettük a kérdést Facebook oldalunkra, hogy vállalná-e, és érkeztek kommentek, úgyhogy Vali, kérlek.
1: Hajni azt írja, hogy na, hogy jelentkeznék, szuper jó ötlet, szerintem minden pici gyermeknek kell adni szeretetet, ölelést, odafigyelést, törődést és stb. Uh-huh. Ildikó is azt írja, szerintem nagyon szép és jó dolog a csebebabák minden egyes simogatás, megnyugvást jelent nekik, aki teszi, annak pedig azt jelenti, segítesz, ha sokat nem is, de boldogabbá teszed. Uh-huh. Zsuzsanna is azt írja, hogy önzetlen segítség, szép legyben, szomorú, hogy ennyi gyermeknek nincs családja.
0: Igen,
1: és Mária is azt írja, a pici babáknak az első pillanattól fontos az ölelés, simogatás, egy kis puszi ringatás. Uh-huh. És Andi írja, hogy igen, és volt ilyen lehetőség szex, ha minden igaz, akkor lesz is rá lehetőség. De egyébként majd ennek utána járunk, és ha tudunk majd erről valamit, akkor majd beszámolunk róla. Szerintem.
0: Mindenféleképpen. Meg hát, hogyha nyilván, hogyha van erre lehetőség, akkor propagáljuk is egy picit, hogy lehet menni babákat simogatni. Nyilvánvalóan akkor, hogyha az ember képes rá pszichésen. Nem az van, hogy bemegy, és őt is elviszem.
1: Ezért mennyivel egyszerűbb mondjuk egy kutya menhelyen, mert ott tényleg elviheted. Ott igazából megszereted a kutyóst, megsimogatod, mondjuk visszajársz azért, néha megsétáltatod, és ott hazaviheted, és ott szeretgetheted tovább. Most tényleg senki ne értse félre, hogy ilyen párhuzamba állítom, de hogy kicsit valahol azért hasonló a két dolog, én azt gondolom.
0: Lehetséges. Köszönjük a kommenteket, véleményeket, zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.

0: 3 perc múlva, 9 óra lesz július 28-án kedden, ez az Antrid reggel. Összejezzük, hogy mi is történt ebben az órában. Ugye témánk az volt, hogy babasimogatókat keresnek magyar kórházakba.
1: És hogy ez most jó-e, nem jó, ki szeretne, elég sok kommentünk jött, én is hozzá csatlakoztam, hogy én is nagyon szívesen mennénk, nyilván ez felvet kérdéseket, akár érzelmi kötődés, vagy biztos kell valami előképzettség, higiéniai feltételek, de hogy pszichés, éres. Én egyébként lehet itt megbuknék, szerintem ismerve magamat, de hát...
0: De nem lehet egyszerű az, hogyha belegondolunk, bemegyünk oda, ott van az a rengeteg magára hagyott baba, és akkor... Igen.
1: Egyébként nekem ezért nincs kutyám, se szerintem, mert hogy nem.
0: Ez a kutya, ez beéket.
1: Az ember annyira, én egyébként félek szerintem ettől ez a fajta ilyen nagyon érzelmi kötöttségét, úgyhogy nem biztos, hogy nekem jót tenne ez a baba simogatás, mert nem vihetem haza, nem mondhatom,
0: hogy... nem viheted.
1: Na, hát akkor én most hazaviszem.
0: Vagy nem olyan egyszerű legalábbis, ahogy hallottak is.
1: És hogy milyen jó, hogy erről is beszéltünk, ugye hallgató betelefonált, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű, és hogy ebben is kellene valami változás, hogy mondjuk családokhoz kerüljenek a babák is, mondjuk nem mondjuk gyermekotthonokba.
0: Így van, köszönjük a véleményeket, kommenteket, telefonokat, és neked is köszi, hogy itt voltál, további jó munkát.
1: Szép napot mindenkinek.
0: A folytatásban pedig érkezik a jó ügy séfje, azaz Bukros Miklós, akivel a következő augusztus 22-én esedik és újabb jótékonysági főzéséről beszélünk majd. A hírek után kezdünk, maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Már megint egy hétfőkedd?
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Folytatódik az országos szúnyogírtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogírtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcsat meg Pereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Négy évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Perjesac hidat. Mind a hat pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁVA hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombovár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Pupos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma is gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos derült csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 28-án, Fekete Dávid vagyok. A következőkben pedig érkezik a jó ügy séfje, azaz Bukros Miklós, akivel a következő augusztus 22-én esedékes újabb jótékonysági főzéséről beszélünk. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: But you're just a boy.
1: Ez az Antrit reggel, 9 óra múlt 8 perccel, július 28-án, kedden, és itt ül már velem szemben Bukros Miklós, a jó ügy séfje. Köszöntelek, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Na hát akkor a mai témánk egyértelműen az augusztus 22-én esedik és újabb jótékonysági főzés, amiről hát mit érdemes tudni?
2: Hát azt érdemes róla tudni, hogy most a jótékonysági főzésem abból fog állni, hogy a május 22-én, ami történt Tiszaújvárosban, a mólos robbanásban elhunyt fiatalember családját szeretném megsegíteni ezzel a főzésemmel. Ez nem egy rekord főzés, de jótékonysági, és erre kitaláltunk egy gyönyörű szép programot a párommal, amit még egy picit simítani kell, de gyakorlatilag minden a helyén van. És akkor amit főzni szeretnék, az egy körülbelül 800 és 1000 adagnyi környékén egy babgulyást, aminek az értékesítését, amikor megtörténik, annak az összegét, aminek a bevételét a család javára felajánljuk teljes mértékben, ezzel szeretnénk egy kicsit segíteni őket, de legjobban inkább szeretettel, amivel majd várjuk őket a rendezvényünkre, mert ígéretet kaptunk a Doritól, hogy el fognak jönni, és én szeretném, hogyha Váskiskun megye és Dunántúl nagy szeretetével tudnának távozni.
1: Na hát, ugye karocsán lesz, ha jól tudom, ez az egész, ez egy családi nap is lesz, gondolom én, hát, valamiféle program azért lesz a főzés.
2: Igen, igen, hát is. Úgy is lehet mondani, ahogy mondod, hogy családi program, családi nap, tulajdonképpen meg szeretnénk rendezni az első kalimpiát.
1: Na.
2: Kalocsai olimpia, és erre abszolút a kisgyerekekre, a nagygyerekekre, és hát persze a felnőttekre is számítunk, hiszen itt mindenki jól érezheti magát, mindenki kipróbálhatja magát, természetesen érmeket is fogunk osztani, a végén lesz első, második, harmadik helyezett, tehát komolyan veszük a dolgot, ez egy komoly verseny lesz a magam nemébe. Lesz a gyerekeknek rajzverseny, lesz célbadobás patkóval, lesz zsákbafutás, hátrafelé futás, lesz a török töceti borbarátommal egy jótékonysági futás a városba, körülbelül 3,5 kilométer, de lehet oda menni rollerrel, biciklivel, bármivel, aki szeretne menni. Lesz csapatjáték is. Csapatjátékunk az úgy, hogy kötélhúzás, és utána a végén, a végére hagyjuk, a végén lesz az érsekkertbe egy körülbelül 40-45 percig tartó, de azt még pontosan nem tudjuk, számháborúzás.
1: Számháborúzás.
2: És ott is eredményt fogunk hirdetni, és mindenki egyedi készítésű, erre az alkalomra kitalált és megalkotott érmet fog kapni, nyilván első, második, harmadik helyzetet, amit a párom fog készíteni, kalocsai mintás festéssel egy ilyen kis érme, és természetesen a résztvevők, meg a segítők, meg egy kis emléklappal meg lesznek jutalmazva. Lesz büfé, lesz palacsinta, lángos, tudunk, azt hiszem, szerintem érkezni fog hozzánk még egy kis popcorn jégkással, meg ilyesmi. Tehát minden olyan dolgot próbáltunk megint összerakni, amivel a gyerekeket tudjuk még úgy az iskola kezdés előtt egy picit jó kedvet deríteni, hogy ne gondoljanak arra, hogy egy hét múlva már iskolába mennek.
1: Mert hogy az úgy lesz egyébként pedig. Jól hangzik, és hogyan lehet itt segíteni? Miből, hogyan lesz ez jótékonysági végül?
2: Ez úgy lesz jótékonysági, hogy van egy 1000 forintos, tulajdonképpen egy jó séffel logóval ellátott kis ebédjegyet, vagy nem tudom minek mondjuk, egy egyedi a mi részünkről, amit az információnál, tehát amikor ugye regisztrál tulajdonképpen a helyszínen, mert már olyan 8:30-tól lehet jönni, és akkor lehet regisztrálni, mindenki fizet 1000 forintot ezért a kis jegyért, és a végén, mikor vége a programnak, és már az étel is elkészült, akkor oda jön hozzánk, és akkor azt a kis jegyet bemutatva odaadja, és kap egy tányér babgulyást. Tehát ha fut, ha biciklizik, bármit csinál, de nem csinál semmit, akkor is lehet nyugodtan venni, és ezzel az összeggel, ami ott összejön, ezt az összeget szeretnénk odaadni a családnak a javára. Természetesen az egészet, mert ez az övéké őket illeti, úgyhogy ami ott befolyik összeg, az mind az övéké.
1: Nyilvánvalóan megpróbálunk majd beszélni az érintettel. Ugyanakkor előtte még megkérdezném, hogy honnan jött, hát most az ötlet nem egy biztos, hogy jó szó, de honnan jött az indítatás, hogy őket keresd meg?
2: Hát ez onnan jött ez a dolog, hogy támogatni szeretném őket, hogy én is hallottam a híradást, és szakács barátaim biztatására jött ez a dolog, hát eléggé össze kell szednem a bátorságomat, hiszen olyan feladat ez, amit az ember nem is biztos, hogy pontosan tudja, hogy hogy is kell ezt kezelni, hiszen ez egy olyan sajnálatos baleset, aminél az ember tényleg tudja maga módján, hogy egy halálesetnél hogy kell úgymond viselkedni, de itt most szeretnék segíteni, és én még ilyen feladatot nem végeztem, és ez nagyon nehéz. Viszont megengedte az özvegy, hogy találkozzunk. Elmehettem hozzá, beszéltünk telefonon, elmehettem hozzá, egy nagyon-nagyon összetört, de nagyon-nagyon-nagyon összetartó, szerető család, és én nagyon örülök és köszönöm nagy tisztelettel, hogy hát megismerhettem őket, és elfogadta a segítséget, a támogatásunkat, mert én nem igazán az anyagi része, hanem az, hogy hanem a szeretet, amit a gyógyulás érdekében szeretnénk itt a mi helyiek, Bács-Kiskun megye és Tolna megyeiek mutatni nekik. Remélem, hogy ezzel egy picikét tudjuk a fájdalmukat tompítani, meg nem tudjuk oldani ezt a sajnálatos bajt, de azt szeretném, hogy tudja, hogy vannak nagyon jó emberek, és szeretettel gondolnak rájuk.
1: Hát ez igen csak szép volt, akkor megpróbáljuk elérni az érintettet, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
3: Ez a Rádió Andrét.

0: Ez az Antritege, 9-17-kor, július 28-án, kedden. Folytatjuk beszélgetésünket Bukoros Miklóssal, a Jóügy séfjével, akinél a témánk az augusztus 22-én esedékes újabb jótékonysági főzés, ami hát egy, hogy is mondja, hogy is lehet ezt szépen elmondani, hogy miről is szól?
1: Hát...
0: Nehezen.
1: Nehezen, nehéz róla beszélni, mert ugye itt most az ember szíve, amit mondhatna, hogy sajnáljuk meg ilyesmire, ezzel nem leszünk előrébb, viszont előre kell tekintenünk, és én úgy gondolom, hogy nekünk a elhunyt családját és ugye az övegyet mi csak hát, igazániból szavakat se találok, de nagy szeretettel szeretnénk támogatni, és azt gondolom, hogy ha meg fog történni ez a rendezvény, ezt megcsináljuk neki az ő javukra. Én utána is szeretném őket majd hallani, beszélgetni, elmenni hozzájuk, bármi olyan dolgot, amit megengednek, és nyilván mint barát, mert én azt szeretném, hogyha érezni azt, hogy hát nincsenek egyedül, mellettük állunk. Persze nyilván mi nem pótolhatjuk a édesapát, meg nem is ez a célunk ezzel, hanem az, hogy azt szeretném, hogy érezze azt, hogy nem maradtak egyedül, hogy nem csak én, hanem remélem, hogy a rádióhallgatókon keresztül az éterbe nagyon sokan el fognak jönni, és akkor mindenki, aki csak oda eljön, az mindenki tudja tanúsítani, hogy igen, itt vagyunk mellette, és igenis kapnak nagy szeretetet tőlünk, és odafigyelést, és bizony-bizony még meg fogjuk kérdezni akkor is őket, hogy vannak, hogyha a rendezvény elment, mert azt gondolom, hogy törődni kell és szeretni kell továbbra is azokat az embereket, akiket támogatunk és szeretnénk velük együtt érezni ebben nehéz pillanatban.
0: Hát így van, nehéz ez még most is. Május 22-én történt ugye ez a baleset, amelyben egy-két gyermekes édesapa a helyszínen életét vesztette. Az özvegy és családjának ajánljátok fel a jótékonysági főzés befolyó összeget, mondjuk úgy.
1: Igen.
0: Megpróbáljuk elérni telefonon?
1: Megpróbálhatjuk, és akkor mert mondta a hölgy, hogy ad nyilatkozatot, úgyhogy ha engeded, akkor tárcsázom.
0: Kérlek.
2: Szia Miklós, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia! Adásban vagy a Rádió Antritnál?
0: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
0: Halljuk egymást?
2: Igen.
0: Oké, üdvözlöm. Tegeződhetünk? Ezt megkérdezném.
2: Igen, köszönöm.
0: Én köszönöm. Egyértelmű, hogy egy nehéz szituáció ez, és az is biztos, hogy Miklós megkeresése akkor jól esett. Nehéz körülírni, de mit jelentett ez akkor, és mit jelent most?
2: Erre csak annyit tudok mondani, hogy Miklós egy hatalmas erőt hozott a családunknak. Tehát igazából az a hozzáállás, ahogy lejött, ahogy a gyerekekkel bánt, az ilyen barátság köttetett, és szerintem egy erőt hozott nekünk.
0: Uh-huh. Hát tényleg nehéz ez a helyzet. Most hogyan vagytok, hogyan próbáljátok meg átvészelni ezt az egészet most?
2: Pont tegnap erről is beszéltünk Miklóssal, hogy a mai nap az egy olyan érzékeny téma, mivel ma van, vagy lenne a 9. házassági évfordulónk.
0: Oh.
2: Ugye mindig ezek a új dolgok nélküle, akár nekem, akár a gyerekeknek, ezek mindig nehéz dolgok, de azon vagyunk, hogy a családdal együtt, tehát próbáljuk túlélni.
0: Hát biztos, hogy ez nehéz most a mindennapokban is. Van-e valami fejlemény a balesettel kapcsolatban azóta, hogyha erről érdeklődhet?
2: Egyelőre zajlanak a hatósági vizsgálatok, tehát 3 különböző szakértői szerv vizsgálódik. Ugye nyilván, hogyha lesz ennek bármilyen eredménye, akkor fognak tájékoztatni, de ez egy hosszadalmas, tehát előre is felkészítettek, hogy ez akár 3-4 évbe is beletelhet, mire akár válaszokat kapunk.
0: Hát és az is szintén nehéz időszak lesz biztosan.
2: Igen. Tehát úgy gondolom, hogy mire egy picit akár egy gyerek megnyugszik, akár én egy picit talán megnyugszik, ugye felszaggatjuk a sebeket minden egyes alkalommal, ez azért rossz.
0: Így van. Említetted, hogy egy-egy gyerek megnyugszik, ugye ketten vannak, ők hogy vannak? Hogyha erről mondhatom.
2: Igen, a lányom, ő az, aki ugye ez a magába burkolózik, elzárja ezeket a dolgokat, ő próbál igazából játszani, rajzolni, és de semmilyen úton, módon nem akar beszélni az édesapjáról, mert azt mondja, hogy az fáj, és nem érti. Uh-huh. A kicsi meg sajnos most irányították át krízispszichológushoz, mivel neki nagyon leromlott az állapota. Ő eléggé bezárkózott, nagyon hiszt is, sajnos pedig egy tündéri gyerkőz, de most nagyon felborította a mindennapjait.
0: Azt elhiszem is, azt hiszem, hogy megérthető, reméljük, hogy akkor majd a szakember segítsége az javít ezen. És te hogy vagy?
2: Igyekszem tartani magam, hiszen itt a két gyerkőc, ők hatalmas erőt adnak. Tehát érzem azt, amikor nekem van mély pontom, ők ott vannak, és ugyanez így fordítva, tehát nagyon-nagyon családi környezetben támogatjuk egymást, ugye, mint ahogy egy anyának illik, vagy ahogy kell, tehát próbálom tartani magam, hogy erőt tudjanak meríteni belőlem.
0: Az összefogás nagyon-nagyon fontos. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és kitartást kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Minden jó. Köszönjük. Szia!
2: Sziasztok!
0: Hú, hát ez nem volt egyszerű, tényleg kitartást az érintetteknek. Zenélünk egyet, és aztán folytatjuk. Maradjon velünk!
3: Ez

0: 2 perc múlva fél 10 lesz július 28-án kedden, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Bukros Miklóssal, a Jóügy séfjével, akivel mai témánk az augusztus 22-én esedékes újabb jótékonysági főzése, ami Kalocsán lesz, és egy olimpia is lesz mellette, és babújás lesz.
1: Így van.
0: Ha jól tudom.
1: Így van. Hát egy nagyon-nagyon jó babújást szeretnénk főzni a kilátogatók részére, jutalmul és hálánk jeléül, hogy a támogatásokkal biztosítják azt, hogy hát mi meg tudjuk kicsit segíteni a mindennapjaikat ugye az elhunyt családjának, és természetesen ehhez szerettünk volna egy nagyon szép rendezvényt csinálni. Ez össze is jött, úgyhogy ez menni fog, meg vannak a számok, amikkel lehet, ugye mondom, kipróbálni magukat, és természetesen, mivel első, ennek majd értelemszerűen lesz folytatása, és ha igény lesz rá, persze csak akkor, de én azt gondolom, szerintem igen. És úgy érzem, hogy ahogy mondtad ez a beszélgetésünk elején is, hogy ez egy igazán egy családias nap, amikor tényleg, még tényleg az iskola kezdés előtt van egy pici kis program, amivel jól érezhetik magukat az emberek, és úgy megyünk bele az őszbe, hogy még egy nagyon jó érzésű rendezvényen vettek részt, ahol mindenki felszabadultan tudott nevetve játszani, és nem utolsó sorban segíteni a nagy szívével, szeretetével a tiszaújvási robbanásba elhunyt család javára.
0: Hát akkor augusztus 22-e, remélem bevéste a naptárba, és akkor Kalocsán találkozunk majd. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Kitartást.
1: Rendben, szia.
0: A folytatásban pedig rátérünk majd még egyszer az időjárásunkra, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
3: Ez az Antrit reggel.

0: ez az Amplitude reggel 3:10 lesz egy percen belül július 28-án kedden, úgyhogy nézzünk rá még egyszer mai időjárásunkra. Már most meleg van, 28 fok környékén járunk, nagyon sokkal nem lesz majd melegebb, 30 fok környékére jósolják a csúcsot, és igazából annyi mondható el, hogy felhő nem lesz, szél nem lesz, UV-sugárzás viszont annál inkább lesz, úgyhogy bőre megfelelő védelméről gondoskodjon. Emellé nyári ruha, nyilvánvalóan divat tippünk, így készüljön tehát. A pollenjelentés szerint a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepesen magas tartományban alakul, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, és az orvos meteorológiára térjünk ki egy picikét. Az északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél, és ezzel párhuzamosan a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Mind a kettőből kijut ma tehát fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. Így kalkuláljon tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágban, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket. Maradjon velünk!
1: Amplitude reggel!

0: arról, hogy mit tesznek az egészségükért, és mi az, amit kötelezővé tennének mindenki számára ez ügyben. Aztán a mai témánk az volt, hogy babasimogatókat keresnek magyar kórházakba. Köszönjük a telefonokat, véleményeket, végül pedig a Bokros Miklossal, a jó ügyséfjével beszélgettünk a következő augusztus 22-én esedékes jótékonysági főzéséről, eseményéről, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig is kitartást és minden jót, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Ön milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető, Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk néhol erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
10: Szép napot kívánok mindenkinek, Ingéci Adrien vagyok, elmúlt 10 óra, indul már is a délelőtt, remélem a reggel már meghozta a jó kedvet, és innen csak még jobb lesz, maradjanak velünk, hiszen jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrét, és ma július 28-a kedv van, ne felejtsék el felköszönteni Szabolcs nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű, az északnyugati szél napközben megélénkül, délután majd 30 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk itt Szekszárdon és környékén.
1: Rádió Andrét.

0: A MOL kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hallgatóim, voltak már nyaralni? Szerintem ilyenkor sokan ugyanazzal a dilemmával készülnek. A bőrön már majdnem kész, a szállás lefoglalva, de ott van még a kert. Vagy a terasz, tele muskátlival, paradicsommal, fűszernövényekkel. És jön a nagy kérdés, hogy vajon mit találunk egy hét múlva, amikor hazaérünk. Szexedon és a környéken most is keményen dolgozik a nyári meleg, ezért a növényeknek bizony nem mindegy, hogyan hagyjuk itt őket. Pedig nincs szükség bonyolult megoldásokra. Egy alapos öntözés indulás előtt egy kis mulcs a talajra, a cserepes növényeket pedig érdemes délután árnyékosabb helyre húzni. Már ezekkel is rengeteg vizet meg lehet spórolni. Hogyha van a családban vagy a szomszédban valaki, aki ránéz a kertre, akkor ne csak annyit mondjunk neki, hogy néha locsod meg. Sokkal jobb, hogyha megmutatjuk, melyik növény mennyi vizet kér, mert ami az egyiknek kevés, az a másiknak már sok is lehet. És még egy apróság, az érett paradicsomot, paprikát vagy uborkát érdemes leszedni indulás előtt. Egyrészt nem megy kárba a termés, másrészt a növénynek is könnyebb dolga lesz, amíg távol vagyunk. Szóval egy kis előrelátással nem csak kipihenhetjük magunkat a nyaralás alatt, hanem jó eséllyel egy zöld, egészséges kert fogad majd bennünket, amikor újra megérkezünk Szekszedre vagy a környékre. És valljuk be, kevés jobb érzés van annál, mint hazajönni úgy, hogy a növényeink is jól érezték magukat, amíg mi pihentünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A szász étteremben francia hagymalevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható mediterrán csirkemell, párolt rizssel, vagy kérhető sertés szűz gombamártással, krokettel. A pizza mamai kínálata, így zöld borsó levest ebédelhetünk vajas galuskával, az elmenő leves plusz rántott sertésszelet, snidlinges jázmirizssel, a B-menü pedig leves plusz burgonya főzelék fasírtal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt francia hagymalevest ebédelhetünk fokhagymás kenyérkockával, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető brokkolis rakott zöldséghússal, vagy választható töltött cukkini hússal és sajtmártással, a C-menü pedig lecsús sertéskaraj rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig jöjjön egy hang, amelyben egyszerre van erőm, érzékenység és rengeteg érzelem. Ella Henderson dalai között mindig találunk olyat, ami egy pillanat alatt közelebb kerül hozzánk, és most is egy ilyen zene következik. Jön tehát Ella Henderson, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezik a délelőtt egyik fontos pontja, mindjárt következnek a hírek. Megtudjuk, mi minden történt itthon és a nagyvilágban. Aztán természetesen visszatérünk ide, és folytatjuk a kedd délelőttöt zenével. Addig is tartsanak velünk, hallgassák meg a híreket, néhány perc múlva pedig újra jövünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Már megint egy hétfőkedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete, marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazotta, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézmények, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magánlagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés érénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma is komoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos derült csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Újra itt vagyunk a hírek után, és már is folytatjuk a kedd délelőttöt, ha egy kis lendületre, zenére, vagy egyszerűen csak kellemes háttérre van szükség. Jó helyen járnak, tartsanak velünk, folytatódik a műsor.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Július végét tapossuk, mindjárt itt az augusztus, ez a hónap pedig sokak számára nem csak a nyár végét, hanem a tűzszögést, a könnyező szemeket és az ordugulást is jelenti. A pallagfű ugyanis most kezdi a pollenszórást, és az allergiások már érzik is a hatását. Magyarországon akár több millió embert is érinthet a pallagfű allergia, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy a föld tulajdonosok és földhasználók időben elvégezzék a gyomírtást itt Tolna megyében is. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy egyetlen kaszálás nem elegendő. A növény gyorsan újrahajt, ezért 2-3 hetente ismételni kell a védekezést egészen a vegetációs időszak végéig. A cél az, hogy a pallagfű ne tudjon virágbimbót fejleszteni, így pollen sem juttathat a levegőbe. Tolna vármegyében már megkezdődtek a hatósági ellenőrzések. Ha egy területen még nem virágzik a pallagfű, először figyelmeztetik a tulajdonost. Amennyiben nem történik intézkedés, közérdekű védekezést rendelhetnek el, emellett jelentős bírság is kiszabható, amely 15 ezer forinttól akár 3 millió forintig is terjedhet. A szakemberek szerint néhány időben elvégzett kaszálással nem csak a jogszabályi kötelezettségeknek lehet eleget tenni, hanem sok ezer allergiás ember mindennapjait is könnyebbé lehet tenni.
1: Ez a Rádió Andrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Aki még nem járt a hőgyészi halastavaknál, talán nem is sejt, hogy Tolna vármegy egyik legkedveltebb horgász paradicsoma rejtőzik néhány száz méterre a 65-ös főúttól. A hétvégi 24 órás horgászverseny pedig ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül járnak ide az ország távolabbi részeiről is. 25 kétfős csapatát rajtoz, és már az első órákban látszott, hogy rendkívüli verseny bontakozik ki. A kapás jelzők szinte folyamatosan jeleztek, a pontyok és amurok egymás után akadtak horogra. A végső győztes páros elképesztő 314 kg halat fogott 24 óra alatt, ami messze felülmúlta a korábbi versenyek eredményeit. Az is jól mutatja a túl kiváló állapotát, hogy az első négy helyezett csapat egyaránt 200 kg feletti fogással zárt, sőt közel 200 kg mezúttal még az ötödik helyhez sem volt elegendő. A siker mögötti hosszú évek gondos halgazdálkodása áll. A tavat folyamatosan fejlesztik, új halakat telepítenek, a versenyeken pedig minden kifogott halat lemérnek, majd azonnal visszaengednek a vízbe, így a tó halállománya hosszú távon is megőrizhető. A hőgyészi versenyekre egyébként sokan évről évre visszatérnek, vannak olyan csapatok is, amelyek több mint 200 kilométert utaznak csak azért, hogy itt horgászassanak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A szász étteremben francia hagymalevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható mediterrán csirkemell, párolt rizssel, vagy kérhető sertés szűz gombamártással, krokettel. A pizza ma mai kínálata, így zöld borsó levest ebédelhetünk vajas galuskával, az A-menü leves plusz rántott sertésszelet, snédlinges jázmirizssel, a B-menü pedig leves plusz burgonya főzelék fasírtal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt francia hagymalevest ebédelhetünk fokhagymás kenyérkockával, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető brokkolis rakott zöldséghússal, vagy választható töltött cukkini hússal és sajtmártással, a C-menü pedig lecsús, sert és karaj, rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy kis lendület, egy kis táncos hangulat, és már is könnyebb tovább vinni ezt a keddi napot. Most egy olyan formáció következik, amelynek zenében ott van az, amitől az embernek még vezetés közben is megmozdul a lába. Jön a Milken Csugár, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Közeledik a déli 12, mielőtt azonban tovább mennénk a keddi nappal. Érkeznek a térség legfontosabb hírei. Érdemes velünk maradni, hiszen a hírek után pedig újra zenéi lesz a főszerep, és folytatjuk együtt ezt a kellemes déli órát. Hallgassák meg a híreket, aztán maradjanak velünk, hiszen megyünk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!

0: barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
3: Szekszárdi lány az Anna Bál 15 legszebbje között, közel volt a nevezési csúcsa hétvégi triatlon fesztiválon, 30 fok fölött marad a hőmérséklet. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. 13 tűzeset és 9 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak a hétvégén. A tűzesetek mindegyike szabadtéren keletkezett. A műszaki mentések közül 3 közlekedési balesethez, 5 alkalommal pedig leszakadt faágakhoz, vezetékekhez és útra dőlt fákhoz riasztották a tűzoltóegységeket. Mintegy 400 négyzetméteren égett nagy mennyiségű vágástéri hulladék péntek délelőtt Cikón a Széplakúton, a lángok gyümölcsfákat is veszélyeztettek. A tűzesethez a Bonyhádi, a Szekszárdi és a Komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozást egy erőgép is segítette. 14 hektáron égett a tritikálé, további 1 hektáron pedig az erdő aljnövényzete kapott lángra szombat délután Tengelisz térségében, a 6233-as számú út 14. kilométerénél. A szabadtéri tűzesethez a Szekszárdi, a Paksi és a Kalocsai hivatásos, valamint a Faddi és a Tengelici önkéntes tűzoltók. Az egységek 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, a beavatkozást egy erőgép is támogatta. Bográcsozás közben meggyulladt a száraz vegetáció, amely mintegy 4000 négyzetméteren borította lángba. A környező füvesgazos területet szombat délután Kajdacson egy Petőfi utcai ingatlan udvarán. A lángok egy 10 négyzetméteres melléképület tetőszerkezetét is elérték. Az esethez a Szekszárdi, a Paksi és a Sárbogárdi hivatásos, valamint a kajdacsi önkéntes tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Az elmúlt 72 órában 10 balesetről érkezett bejelentés, 4 esetben személyi sérülés is történt. Szombaton délelőtt 3:40 körül egy autós közlekedett Pakson a Tolnai utcában, egy ingatlan udvarából hajtott ki, amely során nem biztosított elsőbséget a neki jobbról érkező kerékpárosnak, ezért összeütköztek. A kerékpáros elesett és könnyebben megsérült. Vasárnap röviddel éjfél után Tolnáról érkezett bejelentés, hogy a Sport utca 28 szám előtti útszakaszon egy gyalogosan közlekedő fiatalember kiugrott egy segédmotor kerékpárral közlekedő férfi elé. A motoros az ütközést elkerülni nem tudta, és járműve elejével elütötte a gyalogost. Az ütközés következtében mindketten a földre estek, a motoros súlyosan, a gyalogos, aki ittas volt, könnyebben sérült. Vasárnap délután 16 óra 50 perc körül Őcsényben a főúton közlekedett Szekszárdról Decs felé egy autós, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt balra letért az útról, a zárokba hajtva egy dupla beton villanyoszlopnak, majd egy térkövezett autóbejárónak ütközött. A balesetben a sofőr súlyos megsérült, mint mondta, feltően elaludhatott. Csaknem 800 hallgató nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karra. A részletekről professzor dr. Habil Szécsi Gábor dékánt hallja.
4: Idén minden korábbi rekordot megdöntött PTK-PTK a felvett hallgatók számát illetően. Örömteli tény, hogy a hazai felsőoktatásban is értékelhető növekedési ütemet is meghaladta a PTLK-PVK eredménye, ami annyit jelent magyarul, hogy a képzéseinkre, főképpen a pedagógus képzéseinkre, de egy igaz a társadalom tudomány és az agrár képzésekre is, érvényes a képlet, hogy a hazai átlagnál is jelentősebb növekedést tudtunk elkönyvelni. Ami különösen örömteli tény, hogy a hagyományosan is kelendő pedagógus képzés mellett társadalomtudományi képzései is nagyon populárisak voltak a jelentkezők körében. Dupla annyi a jelentkezők, hogy a társadalomtudományi képzésekre tavaly. A legnépszerűbb képzésünk továbbra is a gyógypedagógus képzés, de emellett örülök annak, hogy hagyományos pedagógus képzési portfólió is kelendő, tehát a óvodapedagógus tanítóképzésre is sokan jelentkeznek, mind levelező, mind nappali tagozaton. És még egy nagyon fontos tény, hogy a mennyiségi növekedés korán sem lent a minőség rovására, ugyanis igen magas átlagpontokat produkáltak a hallgatók, különösképpen egyébként a gyógypedagógus képzésen, de örömteli tény, hogy más képzési területeken is nagyon-nagyon jó képességű, tehetséges hallgatókat tudunk felvenni, tehát nem csak sokan vannak, de tehetségesek és kiváló eredményekkel is jönnek a felsőoktatásba. Ez reménykeltő, és nagyon bízom abban, hogy ez a trend fenntarthatóvá válik a jövőben is. Mindkét képzőhelyünkön és mindkét munkarendben, tehát levelezős és lappali tagozata rendben.
3: Szekszárdi lány lett a szombatesti Füredi Anna Bál egyik különdíjasa. Braun Marianna Zita a Bál szépség versenyén 350 jelölt közül a 15 legszebb közé jutva az Operaház különdíját kapta meg. Pannát barátja a Paksi Csizmadia Bence kísérte el a Balatonfüredi Anna Grand Hotelbe. Panna pár hete már szerepelt a Rádió Antrit megyei Mozaik című műsorában, akkor az Operajt programban való részvételéről és sikeréről beszélgettünk vele. Sikeresen lezajlott a 42. Faddombori Triatlon Fesztivál, amelyről Szíber Ákos kommunikációs támogató számol be.
5: Két nappal vagyunk a 42. Faddombori Triatlon versenyünk után. Büszkén állíthatjuk, hogy egy újabb sikeres rendezésen vagyunk túl. Közel voltunk a nevezési csúcsunkhoz, majdnem 1000 főt mozgattunk meg a hétvégén. Klasszikusan a pénteki napon kezdtük el a verseny hétvégénket. Ez az MVM Paksi atomerőmű toronyfutással indult, mellette pedig párhuzamosan a nyírtízi úszóké volt a főszerep. Több mint 100 ember próbálta ki ezt a két formát ezen a pénteki napon. Nagyon-nagyon örültünk, mert gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek, mindenki jelen volt már a pénteki napon. Erről azért tudni kell, hogy az már egy izgalmas pontja a versenynek, ott már mindenki készül a másnapra. A szombati napot a legkisebbek kezdték, az Aqua Kid futammal. Szuper aranyos volt látni, talán az egyik legüdébb színfoltja volt ennek a napnak, ahogy a legkisebb versenyzők 50 métert úsztak, majd utána 300 métert futottak a célba, megkapták a kis érmüket, mindenki boldogan, elégedetten ért a célba, és reméljük, hogy egy olyan élménnyel tér haza, hogy jövőre már a rendes triatlont is kipróbálhatják. A délelőtt folyamán a gyerekeké volt a főszerep, újonc egy futamtól mentünk egészen föl az ifjúsági korosztályig, több mint 500 fő választotta idén is, 500 gyerek választotta idén is a faddombori triatlon versenyt. A délutáné pedig 15 órától pedig már a felnőtteké volt a főszerep, több mint 500 fő állt rajthoz. Győriek vitték haza az aranyérmet, a két leggyorsabb férfi és nő versenyzőnk azok Győrből kerültek ki, a legidősebb versenyzőnk 1944-ben született és ért célba.
3: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, legfeljebb keleten alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szekszárdon a hajnali 17 fok után napközben 31 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
6: Elmúlt dél a híreket meghallgattuk, és ígérem a jó hangulatból. Természetesen nem engedünk, maradjanak továbbra is a rádióval, hiszen már is jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkája.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha még terveznek egy nyári csobbanást Tolna vármegyében, akkor jó hírrel szolgálhatunk. A legfrissebb hatósági vizsgálatok szerint a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminősége megfelel az előírásoknak, vagyis a strandolás jelenleg biztonságos. A vízminőséget a teljes fürdési szezon alatt rendszeresen ellenőrzik, így a szakemberek folyamatosan figyelik, hogy megfelelnek az egészségügyi követelményeknek a kijelölt strandok. A kormányhivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes kizárólag hivatalosan kijelölt fürdőhelyet választani. Ezeken nem csak rendszeres vízvizsgálat történik, hanem a megfelelő infrastruktúra és a biztonsági előírások is a fürdőzők védelmét szolgálják. Ezzel szemben a nem kijelölt partszakaszokon a vízminőséget nem ellenőrzik folyamatosan, ezért ott egészségügyi és balesetvédelmi kockázatokkal is számolni kell. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki figyelje a strandokon kihelyezett tájékoztató táblákat, tartsa be az ott szereplő szabályokat, és csak olyan helyen menjen a vízbe, ahol a fürdőzés engedélyezett. Így a nyári kikapcsolódás nem csak kellemes, hanem biztonságos is lehet.
1: Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Ha azt mondom augusztus 20-a, akkor a legtöbben a tűzijátékra és az ünnepi kenyérre gondolnak. Pakson viszont ennél jóval többről szól az államalapítás ünnepe, hiszen idén szinte egy teljes hétre elegendő programmal készül a város. A Szent István napok már kedden elindulnak az Ürgemezei pihenőparkban egy szabadtéri piknikmozival, majd szerden egymást váltják a színpadi produkciók. Színpadra lép a Vera Cruz és a Tűzvirág tánc együttes is, este pedig a Valahol Amerika Bombon 30 musical várja a közönséget. Az előadásnak különös jelentőséget ad, hogy a Bombon együttes énekese Szolnoki Péter nemrég hunyt el. Augusztus 20-án délelőtt a hagyományoknak megfelelően ünnepi megemlékezést és kenyérszentelést tartanak a Jézus Szíve római katolikus templomban. A délután már a családoké és a szórakozásé lesz az Ürgemezőn. Gyermekkoncerttel indulnak a programok, majd egymást követik a könnyű zenei fellépők, estére pedig a tánczenéjé és a jó hangulaté lesz a főszerep. A rendezvénysorozat pénteken is folytatódik, a legkisebbeket Báb Színház várja, este pedig újabb koncertek és zenés programok következnek. Mindez pedig mi így előre is kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig jön egy dal, amelyben az érzelmekből biztosan nem lesz hiány. Teddy Swims különleges rekettes hangja már önmagában is felismerhetővé teszi a zenéit. A Loose Control pedig az a fajta felvétel, amelynek dallama és hangulata könnyen velünk marad.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig kollégámmal, Vörös Leventével rádiózhatnak majd tovább. Vele indul a délután. Jó rádiózást, további szép napot, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. +36 30 883 83.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága közölte, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert hallgattak ki és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az 1999-es óta most először ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa több pontján augusztus 12-én. Teljes napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot rövid időre éjszakává változtatva a nappalt, és láthatóvá téve a nap koronáját, egy külső légkört, amelyet általában elrejt a ragyogó napfény. A látványos esemény útvonala Izlandot és Észak-Spanyolországot is érinti, míg Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Itthon teljes napfogyatkozás legközelebb 55 év múlva, 2081. szeptember 3-án figyelhetünk meg. Új megközelítéssel segíti egy szingapúri fitness cég az 50 és 70 év közöttieket. Abban segítenek, hogy megőrizzék mozgékonyságukat, fejleszék egyensúlyérzéküket és magabiztosabbá váljanak a mindennapi helyzetekben. Programjuk különlegessége, hogy a parkour elemeit használja fel egy olyan mozgásformát, amelyet sokan inkább fiatalokkal és látványos akrobatikus mutatványokkal azonosítanak. A speciálisan idősebb korosztály számára kialakított órák azonban nem extrém ugrásokról és veszélyes trükkökről szólnak. A legfontosabb cél a balesetek megelőzése.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ma is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk néhol erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
2: 13 óra múlt 3 perccel, én Vörös Levente vagyok, egészen 18 óraig a stúdióban pörgetem a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Délutáni szeánszunknak az első állomása egy jó kis nosztalgia. DJ Bobóval, ez a Freedom.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: The Weeknd és a Can't Feel My Face itt az Antriton 13-18-kor, ahol ma kedvencei és a tegnap slágerei között ezúttal egy fontos felhívással érkeztem, ugyanis az Erőv Vízi Közmű ZRT felhívja a lakosság figyelmét a kánikulai vízfogyasztással együtt a tudatos vízhasználat fontosságára. Érkezik újra a hőkupola, szóval a következőket azért érdemes betartani a napokban. Törekedjünk arra, hogy az ivóvizet felelősen és takarékosan használjuk, ezt egyébként amúgy is érdemes így felhasználni és betartani. A locsolásra ne csapvizet használjon, hanem inkább otthoni furtkutakat, vagy amennyiben hullik csapadék, azt érdemes összegyűjteni és esővízzel locsolni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát, valamint mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, az utakat és a járdákat locsolni, tehát ezeken a napokon lehetőleg ne csapvízzel oldja meg. Igazából egy kis odafigyelés az egész, de nagyon fontos, hisz az ivóvíz a jövőnk és a mindenkori fejlődésünk alapja. A jókedvé és a szórakozásé pedig a dalok, amik jönnek a folytatásban is. Jack Radich és No Matter, ez is szól mindjárt, most.
1: You know, I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Kincser, hát Zsuzsával és Charlie-val szágodottunk egy Porsche-val a szerelem után. A ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei között 13 óra 34 van, július 28-án. Szuper, hogy együtt rádiózunk, én pedig már köszöntöm is a Szabolcsokat, mert hogy ők ünneplik ma a nevük napját. A Szabolcs régi magyar személynév, amelynek eredetére a szavában bölcs etimológiát szokás megadni. Más feltételezések szerint a coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik, más feltevés szerint a szab igének a kötelezettséget, mértéket megállapít, lerögzít jelentéséből magyarázott árpádkori Szabó személy név cső kisnyitő képzős származéka, egykor pedig Szabócs alakban is előfordult. Hát sok boldogságot nekik, ahogy természetesen születésnaposainknak is, akikre emlékezünk, Marcel Duchamp, francia festő, képzőművész a mai nap szülöttje, ahogy Bálint György, az Bálint gazda is, magyar kertészmérnök, televíziós személyiségről van szó, nem olyan rég hunyt el, de ma ünnepel Harry Kane, angol labdarúgó is. Aztán gyorsan fordulok az eseményekhez. 1851-ig repülünk vissza, ekkor készült el az első tudományosan is használható fotó egy nap fogyatkozásról. 1867-ben nagy dolog történt országunkkal, az osztrák-magyar monarchia hivatalosan is megalakult, amikor is Ferenc József Ausztria császára és Magyarország királya aláírásával szentesítette a Habsburg birodalom és a Magyar Királyság között létrejött kiegyezés törvényeit és rendelkezéseit. 1910-be ugrunk, már a 20. században vagyunk, Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére, 1933-ban pedig New Yorkban a Postal Telegram Company bemutatta az első éneklő táviratot, aminek a lényege az volt, hogy megrendelhette a vevő a speciális egyedi szöveges táviratot, amit a szolgáltató személyes módon énekelve telefonon keresztül jutatott el a címzethez. Agyam eldobom, hogy ilyen létezett. Nagyon durva. 1984 az utolsó állomásunk, amikor is megkezdődött Los Angelesben a 23. nyári olimpiai játékok, és akkor nagyjából itt ki is fújt az, ami a mai napra vonatkozik, a dalok viszont még korán sem. Edward Maya és a Stereo Love, ez is szól mindjárt. Elő viszont a Bonnie M. A Rasputin szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy NSZK-beli pop együttes érkezik, akik a 70-es, 80-as évek meghatározó Eurodisco csapata voltak. Nem csak Európában, hanem Kelet-Ázsiában, Afrikában és még az arab országokban is hatalmas népszerűségnek örventek. Ők a Bonnie M és a Rasputin, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Robbie Williams és a Let Me Entertain You a 13 óra végén itt az Antréten a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Ezzel lezárjuk első közös 60 percünket, érkezünk hamarosan a hírekhez, az utakról is hozok információkat, aztán vissza a legnagyobbakhoz. David Gatka, Teddy Swims és Tones and I közöse szól elsőként. Ez lesz a Gang Gang Gang.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszönöm.

0: köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kis hajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma is komoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos, derült, csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: 14 óra múlt 3 perccel, meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nézzük először a környéket, mi a helyzet a munkálatokkal. Van egy állandónk ugye, az M6-os autópályán nagyjából Decs vonalától a Bátaszéki lehajtóig aszfaltoznak, az országhatár felé tartó oldalt érinti ez, sávlezárás, a leálló sáv és egy forgalmi sáv van lezárva. Ezen kívül még az M6-oson munkálkodnak a Tolnai fellehajtó, valamint az M6-os M9-es csomópontja között, ahol egyéb útkarbantartási munkálatok miatt leálló sáv és egy forgalmi sáv szintén nem járható az országhatár felé tartó oldalon. Aztán az M9-es autóúton van munkálat, Árokpatka és szegélyrendezés zajlik éppenséggel a Szent László Dunahídnál, ahol félpályás lezárással találkozhat, de a 6-os főúton is tevékenykednek, burkolatjelet festenek ugyanis a Szedresi elágazóban, ahol útszűkülettel számolhat. Északabbra a Dunaszentgyörgy határában hézag és repedés kiöntés zajlik, ami szintén útszűkületet eredményez, valamint a 6-os úton úttartozékok karbantartása, javítása és cseréje zajlik a siófoki elágazónak a körforgalomjánál. Ezen kívül Bonyhád környékén van még egy csomó munkálat Kisdorog felé, illetve Cikóra és Grábószra bevezetőleg. Itt kaszálnak, főképpen végzik az időszakos munkálatokat, más viszont nincs a környéken. Bátaszéknél érdemes figyelni, Alsónyéken, valamint az összekötő utakon szintén kaszálnak, úgyhogy arra is óvatosan. Közelítve a városra, már azt látom, hogy az Újvárosi templom előtt élénk a forgalom, illetve a Mátyás Király utca és a Szent László utca között, valamint a központnál is, a Szent István tér, amíg a keletre halad, szintén zsúfolt a Kesélyusi úttal egyetemben. Egyébként nagyjából járhatónak tűnik a város, délen érdemes még egy kicsit figyelni, mert hogy csatáron vannak sokan. Rendőrökről, trafiról kaptunk bejelentést, kint vannak a 6-os főúton, nem sokkal a Siófoki elágazó és a Sötétvölgyi tó behajtója között, ott mérik tehát a sebességet, illetve a 6-os úton is Dunaszentgyörgynél, ahol ugye 70-es tábla van, szóval csak óvatosan. Egyébként pedig, ha valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Madrid FM 101.
3: És akkor jöhetnek a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a közlekedés után. Már itt az Antritani, Vörös Levente vagyok, David Guetta, Teddy Swims és Tones and I közösen pedig már a sorban az első. Ez a Gone, Gone, Gone.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Sigala, Ellie Eyre, Meghan Trainor és French Montana, meg a Jazz Got Paid, itt az Antriton 14 óra 20 perc van, és hamarosan hozom majd az időjárás frissítésünket, hisz ma még nincs felettünk a hőkupola, ami hamarosan érkezik, vagy kialakul, de erre is számítani kell majd a következő napokban. Részletekkel jövök hát mindjárt, elő viszont még az Alcazar szórakoztat, ez a Crying at the Discotheque.

Ocean of

0: A Fiesta és a Hola Mi Amor 14 óra 34-kor itt az Antritona, a kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. Ahogy ígértem, meghoztam a legfrissebb infokat az időjárással kapcsolatban. 31 fokot mutatnak odakint a hőmérők, és derült az égbolt. Nagyjából ezt is lehet látni, tehát a stúdióból is meg tudom erősíteni. Egy-két felhő azért van az égen, de azt hiszem ezektől nem kell félni, barátságos bárányfelhőknek tűnnek. Majd ilyen 17 óra környékén elmennek ezek is, és elkezd hűlni a levegő. Egészen pontosan 17 lesz az alja az éjszaka folyamán, hajnali 4 és 5 óra környékén. A délután, illetve az este az kellemesen fog telni, kis napsütéssel 30 és 27 fok között mozog majd a hőmérséklet, holnap pedig melegre kell számítani, ugyanúgy, ahogy ma is, bár holnap azért jócskán melegebb lesz, 34 fokot jósolnak előre, magasabb UV-sugárzással is. Ezen kívül nyári ruhát érdemes felvenni, hogyha megy valahova még a délután folyamán, akkor nem kell beöltözni, nem kell esernyő, bár tegnap is ezt mondtam, és aztán megjött az eső. Egy kis frissítő eső persze nem ártott senkinek, de azért az esernyő az mindig elfér a táska alján. A parlagfű szezon pollenje, a parlagfű pollen szezonja pontosabban hamarosan itt van, úgyhogy ezt már lehet érzékelni a pollen jelentésben. A csalánfélék magas, a gombák pedig közepes szinten vannak jelen a levegőben, és észak-nyugatról egy hűvösebb levegő áramlik fölénk, úgyhogy emiatt kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél előfordulhatnak. Ez így az orvos meteorológia szempontjából mindenképpen érdemes megjegyezni. Ezzel párhuzamosan a magasban már kezdetét veszi a melegedés, úgyhogy a melegfrontra érzékenyek panaszai is felerősödhetnek, és majd a hétvégén fog tetőzni a kánikula, mint már ugye említettem, hogy a hőkupola érkezik, 40-41 fokot is jósolnak, úgyhogy hát ezt még kimondani is elég érdekes, kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz a vége. Egyébként pedig egy kis megélénkülő szél az jön, én is látom, hogy fújja a fák lombjait, úgyhogy ez fejfájásos panaszokat okozhat, ingerlékenyebb és nyugtalanabbá is tehet minket. Erősítsük immunrendszerünket, ami nagyon-nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, és oda kell figyelni, persze még folyamatosan a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőség szerint víz legyen. Én pedig addig szolgáltatom a dalokat, a megfelelő minőségű dalokat. Szia, és a The Greatest, ez is szól mindjárt.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy ausztrál énekes dalszerzővel megyünk tovább, aki debütáló albumát még ott adta ki, aztán Londonba költözött, hogy szerencsét próbáljon, és végül az USA-ban turnézott vele. Növekvő hírneve miatt szünetet tartott, de milyen jól tette, hogy folytattam. Ő most Sia és a The Greatest itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Follow the Flow és a beszívom a 14 óra utolsó perceiben itt az Antriton, 2 perc múlva már ott vagyunk a 15 óránál, ez pedig azt jelenti, hogy Joli hozza a régiós érség legfontosabb híreit, aztán természetesen én is majd vissza a legnagyobbakat. Liam Payne és Rita Ora közösen indult, ez a For You a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Új vezérigazgató a Paks 2-nél. Pótlóbuszok közlekednek Sárbogárd és Dombóvár között. Szerdától jön a forróság. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. július 28-án kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 100 négyzetméteren égett az aljnövényzet hétfő délután Siohagárdon egy Rákóczi utcai termelőszövetkezeti telephelyen. A tűzeset ez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Felső szomszédja értesítette a mentőket, hogy elesett egy egyedül élő első emeleti lakó hétfeste Szekszárdon egy Vosinszki morlakó telepi társasházban. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy kihúzós létre segítségével az Erkélyen keresztül

0: jutottak be az zárt lakásba, majd beengedték a mentőszolgálat munkatársait. Az idős nőt a mentők ezt követően kórházba szállították. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán mutatta be a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatóját, Ságodi Attilát. Ságodi Attila a stratégia, a vállalat vezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. Pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program sikeres megvalósítását vezette komplex üzleti és iparági környezetben. Meggyőződésem, hogy a projektet magas szakmai színvonalon, fedhetetlen integritással és erős felelősségtudattal fogja vezetni. Elvárom tőle, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését, olvasható a miniszter posztjában. Sárbogárd és Dombovár között pótlóbuszok járnak az első és az utolsó vonatok helyett, tudtuk meg a MÁV ZRT rádiónkhoz eljutatott közleményéből. Július 27-e és 30-a hajnala között éjszakai pályakarbantartást végeznek a pécsi fővonal Sárbogárd és Dombovár közötti szakaszán, ezért az esti és hajnali vonatok menetrendje módosul. Több S40-es, G40-es és S431-es járat helyett, vagy azok egy szakaszán pótlóbusz közlekedik, a hosszabb közúti menetidő miatt pedig egyes járatok a megszokottnál korábban indulnak. A napközbeni vonatközlekedést a munkálatok nem érintik. A karbantartás célja a korábbi sebességkorlátozások megszüntetése, ami a jövőben pontosabb közlekedést és nagyobb utazási komfortot eredményez a pécsi fővonalon. Egy újabb jó ügyért főz a jó ügy séfje. Ezúttal a tiszaújvárosi robbantásban elhunyt áldozat családjának megsegítésére szervez jótékonysági esemény Bukros Miklós.
1: Augusztus 22-én lesz Kalocsán egy jótékonysági főzés, aminek a bevételét a tiszaújvárosi mólos robbanásba elhunyt édesapa családjának szeretnénk felajánlani, és ide nagy szeretettel várunk mindenkit, nem csak egy jó ebédre, egy jó bagulyásra, hanem meg szeretnénk rendezni az első kalocsai olimpiát, Kalimpia néven fog majd megjelenni, és itt játékos vetélkedők lesznek, a gyerekek részére lesz 5 önálló kis program, lesz csapatjáték, a csapatjáték végén, ami igazán izgalmassá teszi a dolgot, hogy az érsekkertben természetesen díjazás is lesz, az érsekkertben számháborúzás lesz, és természetesen ez a csapatjáték is díjazva lesz. Egyedi készítésű kalocsai mintás érmek lesznek majd a győzteseknek kiosztva, amit a páram fog készíteni, kézzel készíti, igazi eredeti kalocsai mintákat fog rárakni, és ezt fogjuk majd átadni a győzteseknek, és nagy szeretettel várunk minden kedves kilátogatót, gyereket, felnőttet, bárkit, mindenki megtalálja maga kis szórakozására lehetőséget.
0: Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. A rendkívül száraz időjárás miatt 2026. július 27-én a Duna legkisebb vízállása, ami mínusz 106 cm volt, minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk teljesítményét 2026. július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawatttal csökkentették. A szakemberek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Az Erővízi Közmű ZRT felhívja Szekszárd lakosságának figyelmét a kánikulai vízfogyasztással együtt a tudatos vízhasználat fontosságára. Az ivóvízellátás stratégiailag kiemelt jelentőségi kérdés, hiszen hamarosan a megfelelő minőségű és mennyiségű vízhez való hozzájutás jelenti majd a legkomolyabb problémát az emberiség számára. Ahogyan a híradásokban hallhattuk, megérkezik a nyár eddigi legerősebb hőhulláma az előttünk álló hétre, így fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos megfontolt vízhasználatra. A kánikulai melegben a csapvíz a legerősebb. legjobb szomjoltó. A kánikulai vízhasználat során fontos arra is figyelni, hogy környezet tudatosan és ne pazarló módon bánjunk ezzel a természeti kincsel, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, például csőtörés történik, vagy áramszünet lesz. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a folyamatos szolgáltatás. Az ilyen vészhelyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a kánikulai melegben még nagyobb kihívást jelenthet mindenki számára. Annak érdekében, hogy az elkövetkező időszakban is folyamatosan rendelkezésre jön a csapvíz mindenki számára, a szolgáltató kéri a felhasználókat, hogy törekedjenek arra, hogy az ivóvizet felelősen és takarékosan használják. Sikeresen lezajlott a 17. Gerjeni Dunarok Fesztivál, amelynek részleteiről Mezősi László szervezőt kérdeztük.
2: Az idei Gerjeni Dunarok motoros találkozó ismét jól sikerült, elég szép számmal látogattak el hozzánk. Úgy gondolom, hogy megint egy sikeres rendezvényt zártunk. Különül örülök annak, hogy rengeteg család érkezett kisgyermekekkel, és kihasználták azt a gyereksarkot, amit kialakítottunk az idei évben, hogy ők is el tudják foglalni magukat. Szép számmal ott voltak ők is. Továbbá a rémpadunk, ami Dunarok rémpad névre hallgat, azzal is elmondhatom azt, hogy nagyon sok jelentkező volt, megint bővítenünk kellett az időtartamot, ahol ők bemutathatták a tudásukat, verseltek, zenéltek, énekeltek. Nagyon jó volt, azt hiszem ez is egy színes foltja a rendezvényünknek. Ugyanakkor, hát mint minden évben természetesen hoznánk lehetne igazítani mezőgazdaságot, eső, szél, minden volt. Ennek ellenére azt mondom, hogy tényleg egy sikeres rendezvényt zártunk. Hála Istennek nem volt semmiféle probléma a rendezvény ideje alatt. Köszönöm a résztvevőknek, hogy ellátogattak hozzánk, és hogy az ország több pontjáról, egész távoli helyekről, Szegedtől egészen Moson-Magyaróvárig itt voltak nálunk. Remélem jövőre is jönnek. Nagyon nagy köszönet a segítségnek, akik itt végdolgozták ezt a 3-4 napot, úgyhogy úgy gondolom, hogy jövőre újra találkozunk.
0: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szekszárdon és a Vétel körzetben szerda hajnalban 16, napközben 35 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
3: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antit FM 101.
4: Köszönjük szépen Jolinak a híreket, 15 óra után járunk 9 perccel, a buli pedig folytatódik a utolsó munkaórában is a mai napon. Én Vörös Levente vagyok, Liam Payne és Rita Ora pedig már indítja is óránkat. Ez a For You!
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaórában.

Az Edda és a Csak Bírt kiszólt itt az Antréton a 15 óra 21-kor. Hát nem jönnek jó hírek igazából az Edda házatájáról. Nagy bajba kerülhet a zenekarra, valótlan adatközléseik miatt, de nálunk a ma kedvencei és a legnagyobb slágerei közül azért nem tűnnek el, ahogy olyan tehetségek sem, mint Oli Murs és a most indul Dance With Me Tonight.

Ray kereste a férjét, Where is my husband? Ez szólt itt az Antriton. 15 óra 34-kor, július 28-án járunk. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei között pedig felhívom a figyelmét egy felhívásra, ami az aranyszínű sárgaság betegség terjedésének a megállításáról szól. Szekszárd város a honlapján tette közé a felhívást, a hazai szőlőtermesztést veszélyeztető karantén besorolású nagy veszteségeket okozó aranyszínű sárgaság betegség terjedésének megállítására. Az aranyszínű sárgaság betegség egyébként a legjelentősebb növényegészségügyi fenyegetés jelenleg a hazai borvidékekre és a kiskerti szőlő ültetvényekre nézve is, ez nagyon fontos. 19 megyéből már 18-ban jelen van a szőlőn, a terjedésének megakadályozásában pedig nem csak a hivatásos szőlőtermesztőknek, hanem a házi kerti és hobbi célú szőlőtulajdonosoknak is van fontos szerepük. Szóval, hogyha esetlegesen termeszt szőlőt, akár csak hobbiként, akkor mindenképpen érdemes bővebben is megnézni ezt a felhívást, mert egyébként a szőlőkabóca elleni védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a megfelelő időpontban történik az. A szőlőben a kabócák ellen engedélyezett, de nem megfelelően kiválasztott növényvédőszer és a rosszkor végrehajtott permetezés ugyanis nem nyújt hatékony védelmet, lényegében hatástalan, ezzel pedig kárba megy a ráfordított idő, és a pénz is, ráadásul felesleges környezeti terhelést is jelent. A fertőzés korai felismerése a kulcsfontosságú rész a hatékony védekezéshez természetesen és a további terjedés megelőzéséhez. A fontos, hogy a szőlőtőkék szőlőültetvényeket folyamatosan átvizsgálja, amennyiben a szőlőtulajdonosként pedig gyanús tüneteket észlel, akkor lényeges, hogy haladéktalanul jelezze az illetékes hatóságnak, ezzel is persze hozzájárulva a hazai szőlőültetvények védelméhez. Azt hiszem, Szekszárdon elég sok embernek van saját kis szőlője, úgyhogy érdemes figyelni, ha önnek is esetleg egy kis tanyában fönn a dombon, akkor mindenképpen szekszárd.hu, itt olvashat róla a bővebben, illetve a Nébih oldalán is. Mi pedig megyünk tovább a dalokkal, Bruno Mars és a That's What I Like, ez szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Egy Hawaiian született amerikai énekes rapperrel megyünk tovább, aki 16-szoros Grammy-díjasnak mondhatja magát a pop történelmének kiemelkedő személyeként. Rengeteg sláger fűződik a nevéhez, na meg persze a hangjához is. Ő Bruno Mars és a That's What I Like, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Katy Perry meg a Band Aids a 15 óra végén, egy perc múlva már a 16-ot taposuk, ez pedig azt jelenti, hogy vége a hagyományos munkaidőnek, és ha esetleg hazafele indul, vagy a városban közlekedik majd, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, mert hozom a legfontosabb közlekedési infokat, és természetesen utána vissza a legnagyobbakat is. Paul Russell és a Lil Butang, ezzel indítunk a közlekedés után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak.

0: Ende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az Alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: 16 óra után 4 percen meg is érkeztünk a szokásos közlekedési blokkunkhoz. Mondom, hogy mire kell figyelni a környéken. Egy állandó munkálatra például az M6-os autópályán Decs vonalától nagyjából egészen a bálteszéki lehajtóig aszfaltozás zajlik, úgyhogy a leálló sávot és egy forgalmi sávot lezártak az országhatár felé tartó oldalon. Ezen kívül máshol nincsen munkálat, ahogy látom, úgyhogy lehet közelíteni a városra, és teszem is ezt, mert megélénkült azért elég jól a forgalom. Az Újvárosi templom előtt a főúton, a volt tanítóképző előtt vannak sokan, valamint a központtól keletre a Szent István tér piroslik, illetve a központtól délre egészen a kórház északi sarkáig, a Kápolnáig a főút. Ezen kívül a vasúti kereszteződésben érdemes még figyelni, és a volántelepi lámpa is fogja a forgalmat, a Csatári körforgalom pedig azért ilyenkor kezd bedugulni, úgyhogy csak óvatosan, ahogy az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon is, ilyenkor sok arra a gyalogos, úgyhogy rájuk is kellő tekintettel forduljon és figyeljen. Rendőrről, trafiról kaptunk bejelentést, a 6-os főúton Bonyhád után vannak kint, a megye határ közelében, illetve a siófoki elágazó és a sötétvölgyi tó behajtója előtt is, ezt többen is megerősítették. Ezen kívül a 6-os főúton még Dunaszentgyörgynél mérnek, ott 70-es tábla van, ugye, szóval csak óvatosan, ahogy egyébként is tegye ezt, és vezessen körültekintően, meg persze türelemmel. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, várjuk bejelentését a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában is megoszthatja velünk a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: A közlekedés után pedig a pihenésé a főszerep, na meg persze a daloké, a ma kedvencei és a tegnap slágerei bekészítve, én Vörös Levente vagyok, az óránkat pedig Paul Russell dobja fel, ez a Lil Wuzang.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész nap.
4: Rádió Antrit. Let me tell you.

A Csabból és én fölök énekelte Roy és Adam mint az Antréton, én pedig az éterből támadok. Szuper, hogy együtt rádiózunk, örülök, hogy itt van. A folytatásban is érkeznek persze a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. A meló utáni lazuláshoz pedig már itt is van Ariana Grande és a One Last Time.

0: Stevie Wonder és az I Just Called to Say I Love You itt az Antréton, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között 16 óra 33-kor, amikor ilyen felemás híreket hoztam az üzemanyagárakkal kapcsolatban, mert hogy holnaptól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változik, a benzin esetében viszont ezúttal bruttó 3 forinttal csökken, a gázolaj pedig bruttó 5 forinttal emelkedik. Érdekes egyébként, hogy ez most így alakult. A 95-ös benzin átlagára egyébként 602, a gázolajé pedig 631 forint per liter a keddi emelést követően, mert hogy a kutak többsége valamennyire érvényesítette emelés formájában a mai emelést, és holnaptól majd meglátjuk, hogy mi lesz, ugye csökkenés és emelés is a benzin, illetve a gázolaj tekintetében. Egyébként 88 dollár a Brent-olaj hordója, ez valamelyes csökken, illetve a dollár árfolyam is 317 forintért adnak egy darab zöldhasút, ez volt nagyjából ilyen 318 környékén még tegnap, úgyhogy ahhoz képest szerintem egészen jó az, amit tapasztalunk. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a későbbiekben. Az biztos, hogy most a változások napja van, és a változások hete, úgyhogy erre kell készülni a kutakon. Nálunk pedig a dalokra, a legnagyobbakra, Maroon 5 és SZA közösére, ez lesz a What Lovers Do pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra. Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy olyan együttes jön, akik meghatározó szereplői a zenei életnek, úgy az ezredfordulót, amíg most is. Volt egy időszak, amikor azt hitték, hogy elérték a csúcsot, és fel akartak oszlani, de aztán gyorsan észbe kaptak, és még több sláget gyártottak. Ők a Maroon 5 és SZA, meg a What Lovers Do!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez volt a Changes 16:58-kor itt az Antritonom a kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. 2 perc múlva már a 17 órát taposuk, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, informálódunk egyre gyorsan, aztán jönnek vissza a legnagyobbak, a Jonas Brothers és a Waffle House. Előbb viszont egy óriási klasszikus, a Ten Sharp és a You. Várom hát vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Rádiósnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete, marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés érénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy települést részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a követ.

0: következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Az utolsó 60 percünket kezdjük meg együtt itt az Antriton, 17 óra is elmúlt már. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig kísérik utunkat a kora estében is. A Ten You és a Sharp, ez Ten Sharp és a You, ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság,

Jamiroquai és a Kent Heat itt az Antriton, a ma kedvenceinne meg a tegnap slágerei között. 17 óra 17 van, kezdenek lepörögni a mai nap percei. Hát azért még van belőle, és természetesen fokozatosan azért érdemes már pihengetni, meg persze figyelni az ivóvízfogyasztásra. Nagyon fontos, az Erővízi Közműzérti felhívja a lakosság figyelmét a kánikulai vízfogyasztással együtt a tudatos vízhasználat fontosságára is, mert hogy érkezik holnaptól a hőkupola, és a következőket azért érdemes betartani, hogyha vizet fogyasztanak. Törekedjen arra, hogy az ivóvizet felelősen és takarékosan használja, ez nagyon fontos. Locsolásra ne csap vizet, hanem inkább otthoni furt kutakat használjon, amennyiben hullik csapadék, akkor azt érdemes összegyűjteni és az esővízzel locsolni. Csökkenteni érdemes a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát, illetve mellőzni az ivóvízzel történő pormentesítést, az utak, valamint a járdák locsolását, lehetőleg ne csapvízzel oldja meg. Igazából egy kis odafigyelés az egész, de nagyon fontos, hisz az ivóvíz a jövőnk és a mindenkori fejlődésünk alapja. Nálunk pedig addig a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak, mert nálunk ez az alap. Accenték, ez a Don't Leave.

0: Az Omega Dalolt, ez volt a Petroleum lámpa itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágereik között. Egy társadalmi párbeszéddel érkeztem ezúttal, és nagyon-nagyon fontos témával kapcsolatban, mert hogy az egyeztetés.kormány.hu-n várják a véleményét a biztonságosabb utakról. Hogyan szeretne biztonságosabb utat? Ez tulajdonképpen a kérdés. Egyébként vonatkozik mind az autósokra, mind a mikromobilitási eszközt használókra. Ugye itt az új Crest tervezettel összhangban is van ez egy picit. Például az utcai versenyzésről és a kilívó gyorshajtás büntetőjogi szankcionálásáról van szó, esetleg lehessen-e autót elkobozni, hogyha olyan drasztikus a sebességtúllépés, vagy éppenséggel az átlagsebességmérés, ami megint csak egy új technika lehet itt Magyarországon. Ez is szóba jöhet, hogy egy megadott szakaszon átlagsebesség alapján állapítják meg, hogy túllépte a sebességhatárt az autós, de ugye itt már bekapcsolódnak az elektromos rolleresek, őket hogyan kéne egy kicsit szabályozni, és természetesen ez is majd helyet kaphat a Crestben, vagy akár még a Crest előtt. Várják tehát az ön véleményét is. Nagyon fontos, nem eldöntendő igen vagy nem kérdések vannak, hanem egy 1-től 4-ig, általában 1-től 4-ig terjedő skálán. Az egyáltalán nem értek egyettől, a teljes mértékben egyet értekig, vagy a nem tudom, nincs véleményemig, bejelölheti, hogy mit gondol az adott kérdéssel kapcsolatban, és van egy magyarázat természetesen, ami ugye a kérdésre vonatkozik. Úgyhogy érdemes kitölteni egyeztetés.kormány.hu társadalmi párbeszéd, véleménygyűjtés szakaszában vagyunk, egészen szeptember 9-éig teheti ezt meg. Úgyhogy én visszatom arra, éljen a lehetőséggel, és hallgasson minket a folytatásban is. Miley Cyrus meg a Dream As One, éppen ezért, mert ez jön mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Miley Cyrus gyerekszínészként kezdte karrierjét, ő alakította Hannah Montanát például, ezért úgy is emlegetik, mint azon kevés példák egyikét, amikor egy gyereksztár felnőttként is sikeres zenei karriert futott be. Tőle szól most a Dream As One, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: Inna és Bulis Lager a Deja Vu tesz pontot a 16 óra végére itt az Antriton. Ezzel szeretném megköszönni már a figyelmét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak tovább a folytatásban is, szinte megszakítás nélkül. Én pedig majd csak holnap érkezem. Előbb viszont Dáviddal ébredezhet majd 6 órakor. 7-kor érkezik Vali is, a napi 5-öst kezdik kérdezgetni. 8-tól pedig már az ön véleményére lesznek kíváncsiak, hogy mivel kapcsolatban, az perceken belül megjelenik Facebook oldalunkon, így megoszthatja véleményét ott is, vagy holnap reggel 8 és 9 óra között a 74-es körzet 444-444-es számon. Én tehát akkor délután 13 órakor jövök újra a mikrofon elé, addig pedig kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris-szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeum és élményközpontig. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága közölte, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert hallgattak ki és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az 1999-es óta most először ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa több pontján augusztus 12-én. Teljes napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot rövid időre éjszakává változtatva a nappalt, és láthatóvá téve a nap koronáját, egy külső légkört, amelyet általában elrejt a ragyogó napfény. A látványos esemény útvonala Izlandot és Észak-Spanyolországot is érinti, míg Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Itthon teljes napfogyatkozás legközelebb 55 év múlva, 2081. szeptember 3-án figyelhetünk meg. Új megközelítéssel segíti egy szingapúri fitness cég az 50 és 70 év közöttieket. Abban segítenek, hogy megőrizzék mozgékonyságukat, fejleszék egyensúlyérzéküket és magabiztosabbá váljanak a mindennapi helyzetekben. Programjuk különlegessége, hogy a parkour elemeit használja fel egy olyan mozgásformát, amelyet sokan inkább fiatalokkal és látványos akrobatikus mutatványokkal azonosítanak. A speciálisan idősebb korosztály számára kialakított órák azonban nem extrém ugrásokról és veszélyes trükkökről szólnak. A legfontosabb cél a balesetek megelőzése.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet

0: hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derül, csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hét indító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió Andrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Zodnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zodnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zodnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit. Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Folytatódik az országos szúnyogírtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogírtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcsat meg Pereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos-EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világélvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Perjesac hídat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hidák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁVA hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Pupos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét
5: FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófa védelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes város részeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete, marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazotta, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés érénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy települést

0: Rádió Antrit időjárás.
1: Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
0: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

Voltam a földön előtte, ő meglátta, és nem értett semmit, s aztán ott maradt már.

peta, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága közölte, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert hallgattak ki és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az 1999-es óta most először ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa több pontján augusztus 12-én. Teljes napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot rövid időre, éjszakává változtatva a nappalt, és láthatóvá téve a nap koronáját, egy külső légkört, amelyet általában elrejt a ragyogó napfény. A látványos esemény útvonala Izlandot és Észak-Spanyolországot is érinti, míg Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Itthon teljes napfogyatkozást legközelebb 55 év múlva, 2081. szeptember 3-án figyelhetünk meg. Új megközelítéssel segíti egy szingapúri fitness cég az 50 és 70 év közöttieket. Abban segítenek, hogy megőrizzék mozgékonyságukat, fejleszék egyensúlyérzéküket és magabiztosabbá váljanak a mindennapi helyzetekben. Programjuk különlegessége, hogy a parkour elemeit használja fel egy olyan mozgásformát, amelyet sokan inkább fiatalokkal és látványos akrobatikus mutatványokkal azonosítanak. A speciálisan idősebb korosztály számára kialakított órák azonban nem extrém ugrásokról és veszélyes trükkökről szólnak. A legfontosabb cél a balesetek megelőzése.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok.

szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menet.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Rádió Andrét!

kezem, félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

nincsen figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmodgém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külség az ösztön, az agyunkkal játszik, de